igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: Otthon, autóban, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
4: Itt leszek.
2: Richter.
5: Itt leszek.
2: Weiss.
6: Itt leszek.
2: Csele.
7: Itt leszek.
2: Kolnai.

Köszöntjük Alexandra nevű hallgatóinkat! Az Alexandra női név végső soron a latinosított Alexander női változata, jelentése az emberek védelmezője, rokon nevei Alexa, Alexia és Sandra. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Béres Alexandra, fitnessbajnok, Oszter Alexandra színésznő és ön kedves Alexandra, aki a rádió.

Köszöntjük Erik nevű hallgatóinkat. Az Erik férfi név a germán Erik név átvétele, női párja Erika. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Vörös Erik viking hajós, Grönland felfedezője, Erik Kästner német író költő, és ön kedves Erik, aki a

0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: A fenntartható közlekedésről egyeztettek a repülőtéren, Hajdú-Bihari tölgy is versenyben van az évfája címért, és nemzetközi szereplés lehetőségével búcsúzott Navarro a Lokitól. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából, ahol a fenntartható és összehangolt mobilitási rendszerek fejlesztése volt a középpontban. A Dehíren az olvasható, a rendezvényen közlekedési, logisztikai és infrastruktúra fejlesztési szakemberek vitatták meg a jövő közösségi közlekedésének kihívásait, különös tekintettel az utas élményre és az integrált rendszerekre. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a növekvő forgalom és az új városrészek kiszolgálása hosszú távon további fejlesztéseket igényel, Debrecenben is, a térségben is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító pajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Egy több mint 130 éves hajdúböszörményi tölgyfa is bekerült az év fája idei döntőjébe, amelyet az Ökotárs alapítvány szervezésében választanak meg. A Haon cikke szerint a Ferenc József nevét viselő fa 1896-ban került a földbe, a Bocskai téri református templom mellett, és mára a város egyik kiemelt természeti emlékévé vált. A több mint 30 méter magas tölgy jelenleg a szavazás élmezőnyében szerepel, és közösségi voksolással lehet támogatni az évfája.hu oldalon június 30-ig. A DVSC a negyedik helyen zárta a futballbajnokságot a hétvégén, miután hazai pályán 2-1-re legyőzte az Újpestet, ezzel kivívta az UEFA Konferencia Liga selejtező szereplést. A Loki már a 11. percben vezetést szerzett Dzsudzsák Balázs szöglete után Meijász fejesével, majd a félidő ráadásában Kocsis Dominik növelte az előnyt. Nem sokkal a szezon lezárása után egyébként a klub bejelentette, távozik Sergio Navarro vezetőedző. A spanyol szakemberrel nem született ugyanis megállapodás a folytatásról, így egy idény után elköszön a csapattól, akár csak a teljes szakmai stábja. A hét elején még kitart a változékony felhős idő, majd fokozatosan csökken a felhőzet térségünkben is. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, elszortan számíthatunk még záporra, zivatarra is. Napközben 16-21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időt ígérnek, északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap napközben 23 fok lehet a csúcs.

0: Egy kis Ájri Maffia, az éjszakai műsor legvégén a Sziget himnuszát hallhatták. Na hol? Hát természetesen a Best FM-en. Jó reggelt, Debrecen! A hétvége után, a hétköznap reggeleken is csak Debrecen kedvenc rádiója, olyan frissítő muzsikákkal, mint egy forró espresso. Sabrina Carpentertől mindjárt a hírek után. Aztán Nagy Bogi érkezik Dessel. És az aktuális egyik legnagyobb hazai kedvencünkkel, ez a Jól leszek újra. Azt írja Csilla, még az előző órában, hogy fantasztikus a mai zenei összeállításotok. Klasszul indul a hét a Best FM-mel. Ó, drága Csilla, hát hova még a vége? Hát ennek a napnak is, meg mondjuk ennek a hétnek, ami hosszú hétvégét hoz, pünköst hétvégéjét, szóval a jövő hét lesz egy nappal rövidebb. Kell ennél jobb hír? Szerintem nem. És hogy ne legyen bad day, azaz bad a mai day, érkezik Daniel Pauteris és a bad day. Remélem sikerült felkelteni drága Csilla az érdeklődésedet a 6 óra utáni zenei kínálatra is. Tartsanak velünk!
1: Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, vádat emeltek a rendőrök elől menekülő férfi ellen, és egy góllal nyert a Ferencváros a Loki kézisei ellen, Szilágyi Ícus a mikrofonnál.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Vádat emeltek Debrecenben egy többszörös visszaeső borsodi férfi ellen, aki tavaly májusban csaknem 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy lopott autóval. A férfi ittasan jogosítvány nélkül vezetett, miközben több súlyos szabályt is megszegett, veszélyeztette a közlekedőket és a rendőröket, valamint több alkalommal megpróbálta leszorítani a motoros járőröket az útról. A vádirat szerint 7 piros lámpán hajtott át, szemben közlekedett az autópályán és a rendőrautónak is nekiütközött. Az ügyészség emberölés kísérlete és több más bűncselekmény miatt fegyházbüntetést indítványozott. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően, ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Az FTC hazai pályán 30-29-re legyőzte a DVS és Scheffler csapatát a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. A miénk remekül kezdték a mérkőzést, az első félidőben átvették az irányítást, és 4 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. A második játékrész elején azonban gyorsan fordított a Ferencváros, a fővárosiaknál Simon Petra 10 gólig jutott, Böde Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Tublank 11 alkalommal volt eredményes.
0: Felhős az ég Debrecen felett, 10 fok körül van jelenleg Debrecen belvárosában a hőmérséklet. Ícus itt van és mondja, hogy indul a hét, én, hogy elnézem esővel, záporral, zivatarokkal, ami hát tudjuk nagyon jól, még mindig nagyon kell.
1: A keleti tájakon még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a változékony időben a hőmérséklet.
0: Köszönjük szépen! Ahhoz képest, hogy szombatra ígérték, mert mint múlt szombatra a legcsapadékosabb napot a múlt héten, hát mire ideért, szinte semmi nem lett belőle. Pedig tényleg nagyon kellene még az eső. És kellenek a zenei kedvencek is, hogy jól induljon ez a mai nap a Best FM-mel. Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: Daniel Powter az a figura, akinek egyszer sikerült megrázni a magát. Ez olyan jól sikerült, hogy szerte a világon a slágerlisták csúcsán kötött ki 2005-ben. Körülbelül? Igen, ez volt a Bad Day, a Best FM-en. Jó reggelt, Debrecen!
1: Jó reggelt!
0: Mégpedig az hét első napján, mármint a hét első napján, május 18-a és hétfő van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en, a Múzeumok Nemzetközi Napján, Svédország Nemzeti Ünnepén, az Internet Világnapján, és Erik, Alexandra, Sandra, Alícia és Félix, valamint Hanga nevű kedves hallgatóink névnapján. Vannak ma is jó sokan, névnaposok, ne feledkezzünk el róluk, nevezzük be őket a bestfmdebrecen.hu oldalon. Tudják, ugyanott, ahol a születésnaposokat és az évfordulósokat is be lehet nevezni, még akár most is, a mai vagy akár a következő napok ünnepeltjeiről beszéltem. Beszéljünk most az időjárásról. 10 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet, borult az ég a város felett, eső jöhet, bizony a hét első napja. Ez ígérkezik a legesősebbnek, bár én ezekkel a jelzőkkel már óvatosan bánnék, mert hogy a szombat sem lett éppen az. Oké, hogy esett az eső, de nem olyan mennyiség, amit még mondjuk a múlt hét elején ígértek a hét utolsó előtti napjára. Ez tehát akkor az új hét első napja, ma olyan 15-16 fokkal, tehát pár fokot visszaesik a csúcshőmérséklet, hogy aztán beleerősítsen az időjárás felelős, és a hétvégére akár a 26, 27 vagy 28 fokot is elérhessük. Majd ez már olyan koranyárias melegnek mondható. A Best FM rádió telefonszáma 500-540. Ide várjuk a közlekedési információkat, vagy a 30-933 104.6-os telefonszámunkra. Mert mind nap megadjuk a város ritmusát. Most éppen Ricky Martinnal és a La Copa de la Vidával. Aztán pedig hamarosan majd a mai Best kalendárium első részével, a híres születésnaposokkal és a névnaposokkal folytatjuk. Hát, ahogy ezt már jól megszokhatták, mert ez a Best FM, a 104.6-on. Jó reggel, Debrecen!

Álmaimban megtalállak a Best FM-en egy nagy hazai kedvenc, most az egyik aktuell, az énekesnőtől, aki Balmazújváros szülötte, és aki egy nagyon cuki tünemény hölgy, és úgy hívják, hogy Nagy Bogi. Na, őt hallották éppen a hétfő reggelben. Mindjárt fél hét van. Jó reggel, Debrecen! Jó reggelt kívánunk a mai születésnaposoknak. Mindjárt játszunk is nekik egy dalt, meg a névnaposoknak is. Egy mai születésnapostól, de előtte nézzük azokat a hírességeket, vagy számunkra fontos embereket, akik ma ünneplik, vagy ünnepelnék a születésnapjukat. Például Hajdú Böszörmény művész, alkotója, Pál Nagy Zsigmond festőművész, aki 130 évvel ezelőtt született, 1896. május 18-án, tehát Hajdúböszörményben. Nem csak a fia, hanem az unokája is festőművész volt, illetve festőművész. Tehát 130 éve született Pál Nagy Zsigmond festő. 106 évvel ezelőtt született Karol Wojtyla második János Pál pápa volt, a Vatikáni Állam 264. pápája, a katolikus egyház feje 1978-tól 2005-ben bekövetkezett haláláig. Aztán ma ünnepli a születésnapját Magyarország kedvenc énekes nője, akit mi mással is köszönhetnénk a 73-on, mint Millió Rózsa.

73 éves, tehát ma Csongrádi Kata, és a 67. születésnapját ünnepli az a humorista, aki egyébként zenészként az Icarus együttesben, aztán a GM49-ben kezdte és folytatta a pályafutását. Hát ő volt a Lárpurlár Társulat alapító tagja és a Holló Színházé is. Köszöntsük fel a 67. születésnapján őt is az egyik legnagyobb klasszikusával.

0: Galla Miklós, 67. születésnapját ünnepli ma. 55 éves lett Lackfi János, József Attila Díjas magyar költőíró, műfordító tanár, és az 50. születésnapján köszöntjük Grecsó Krisztiánt, szintén József Attila Díjas magyar költő, író, dalszerző. Boldog születésnapot kívánunk nekik!
1: Köszöntjük Alexandra nevű hallgatóinkat! Az Alexandra női név, végső soron a latinosított Alexander, női változata, jelentése az emberek védelmezője, rokon nevei Alexa, Alexia és Sandra. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Béres Alexandra, fitnessbajnok, Oszter Alexandra színésznő és ön kedves Alexandra, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk a Szandráknak, sőt még az Alíciáknak és a Félixeknek is, illetve hát az Erikeknek.
1: Köszöntjük Erik nevű hallgatóinkat. Az Erik férfi név a germán Erik név átvétele, női párja Erika. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Vörös Erik viking hajós, Grönland felfedezője, Erik Kästner német író költő és ön kedves Erik, aki a rádiót hallgatja.
0: Egyébként ma van Svédország nemzeti ünnepe, mert hogy Szent Erik vezette be a kereszténységet Svédországban. A svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. Na és ma van a múzeumok nemzetközi napja, 1978 óta, és az internet világ napja is. Na és annak az énekesnek a születésnapja, akit 1994-ben hallhattunk ebben a slágerben. És hát tulajdonképpen azóta sem. Úgy hívták a csapatot, hogy All for One. Remélem azért rajtam kívül más is emlékezik rájuk, és erre a dalra, amellyel Alfred Nevares köszöntjük, az All for One együttes énekesét az 53. születésnapján. Ez az I Swear. 2 perccel. 7:30 után.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, a korábbi kedvező bolygóhatásokat most negatív periódus követi, de hamarosan visszanyeri a lelki egyensúlyát, és újra biztonság és szeretet veszi körül. Bika, kapcsolatai gyenge szálon működnek, amelyek bármikor elszakadhatnak. A bajban átértékelődnek az emberi viszonyok, ekkor döbbelhet rá, hogy ki mennyit ér. Ikrek, nehezen találja ma a hangot másokkal, akkor is félreértik, ha jót akar. Rák, nehezen lendül bele, de teszi a dolgát, ügyei simán mennek, persze így is akad egy-két ügy, ami nem egészen az elképzelései szerint alakul. Oroszlán, sokat ad a megjelenésére, hiszen vallja, hogy a jó fellépés a siker titka, munkája van bőven, de nem bánja, és örömmel végzi a feladatait. Szűz, ma érzékenyebb, de ha sikerül úrrá lennie a sértődöttségén, végül is rendezheti a félreértéseket. Ez azért fontos, mert a munka nem megy jól, ha rossz a hangulata. Mérleg, a hétvégén nem ért rá, de ma jobban odafigyel a párjára, többet is beszélgetnek. A gyakoribb együttlétek jó hatással lesznek a kapcsolatukra. Skorpió, párjával testileg és lelkileg is jól ki tud jönni, viszont amint kicsit biztonságban érzi magát, már is veszélyes vizekre elvez. A titkos rendezvú izgalma mégiscsak más. Nyilas, ha túlhajtja magát a munkában, az a párkapcsolatára sem lesz jó hatással, aktív pihenéssel javíthat a helyzetén. Vak, rendszerezni kell a teendőit, mert különben a kapkodás csak az erejét koptatja el, lelki nyugalomra van szüksége, hogy a magánéleti boldogságot megtalálja. Vízöntő, ne fogjon teljesen új dologba, ugyanis a bolygók most nem támogatják a tevékenységét, kétségek gyötrik és nehezen tud kibontakozni. Alak, jó szándékú ötletei nem úgy érnek célba, ahogyan eltervezi, nem tud teljes energiával a munkájára összpontosítani, magánéleti problémái is adódnak, ami figyelmét leköti.

Ez a Best FM. A hétfő reggelben Lola Young dalát hallották a 104,6 megahertzen Messzi címmel. Ó, hát elég messzi van még a következő hétvége tekintettel arra, hogy most lett vége az előzőnek. Még gondolatilag sokan ott vannak a vasárnap, vagy a szombati napon, a Loki győzelmében. Ó, de kiszurkolt a Debrecen. Gratulálunk a srácoknak. És természetesen a nemzetközi porondon is sok sikert kívánunk a város csapatának. Szóval még mindig ott vagyunk gondolatilag a hétvégében, és a következő az elég távoli, de hogy vigasztalásképpen mondjak valamit, érkezik Pünkösd, úgyhogy hosszú ünnepi hétvége következik, hogy egy hét múlva ilyenkor Pünkösd hétfőn munkaszüneti nap lesz, mi elkezdjük pénteken a pihenést, és a legjobb esetben az eltart majd a jövő hét keddig. Ez a Best FM, ahol azzal az énekessel folytatjuk, akivel holnap vagy még foglalkozunk, mert holnap lesz a születésnapja. Viszont 13 évvel ezelőtt megjelent egy kislemez. Kislemez előtt azt sem tudtuk, hogy a világon van a világ egyik legtehetségesebb énekese, akit úgy hívnak, hogy Sam Smith. Ugye Naughty Boy-nak köszönhetően, és ennek a dalnak köszönhetően megismerte egy egész világ, és végre elindulhatott a szóló karrierje. Holnap egyébként születésnapját ünneplő Sam Smithnek érkezik 13 évvel ezelőttől a Lalla Songán.

Walking on Sunshine. Ó, hát nem biztos, hogy Katrinának teljesül a vágya, ami a mai Debrecen időjárást illeti. Mármint a napsütésben, a napfényben végig sétálni. Debrecen utcáin, útjain, borongós a reggelünk, és nagyon így néz ki, hogy ez marad így. Ilyen lesz a folytatás is. De hogy mi lesz a folytatás? A reggelben ez ma reggel is csak önökön múlik, hiszen 7 óra van, úgyhogy jön a hétfő reggeli, a hét első villám voksa. Például Khaled dalával. Szelavi! Az egyest kérjük Khaled darára. Hát ha azt szeretnék éppen Debrecen kedvenc rádiójában.

0: Aztán egy olyan jól sikerült feldolgozás, ami szerencsére sokat nem változtat az eredeti dal üzenetén. Ezért imádják, amit drága jó hallgatóink is, de hogy mennyire imádják még a Cyril-féle Összegavajodva című opuszt, ezt ma reggel bebizonyíthatják egy kettessel. Miután éppen, hogy feljött a nap, vagyis hát még nem jött fel, megnézzük, hogy milyen lesz akkor, amikor lemegy. Szó mi szó, felhőkből van azért bőven Debrecenegén, de vajon egy retro kedvenccel, hazai kedvenccel a 90-es évekből? Vajon ezzel folytatjuk a hétfő reggelt? Dönts el ön! Ha igen, akkor egy hármast kérünk szépen, hova? Ide!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314 807-es telefonszámot.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Június végéig lesz útlezárás a Sólyom utcán, újabb kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe a megyében, és kis településeken is lehet majd vért adni Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a Sólyom utca területén, ezért teljes szélességében lezárták az Ecsedi István és a Hold utca közötti szakaszt, olvasható a Vízmű ZRT honlapján. A lakók számára az ingatlanok megközelítése továbbra is biztosított, a forgalmat pedig kijelölt kerülőutak segítik északi és déli irányból. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett időszakban kerüljék el ezt a területet és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A kivitelezés várhatóan június végéig tart. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy püspökladányi nőt a helyi rendőrök összehangolt akcióban. A HAUN szerint a nő hosszabb ideje árulta a tiltott szereket a településen, ezért adatgyűjtést követően csaptak le rá. A lakásán tartott kutatás során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglaltak le. A nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben több fogyasztót is azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Májusban több hajdúbihari helyszínen is várják az önkéntes véradókat, írja a HAON. Debrecen mellett több kisebb településen, Komádiban, Biharkeresztesen, Püspökladányban és Kabán is szerveznek véradást a következő napokban. Egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni, ezért kiemelten fontos a folyamatos utánpótlás biztosítása. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken minden higiéniai előírást betartanak. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Hétfőtől a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet majd látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
10: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja. A Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
0: Hát, hogyha ilyen időjárás marad, ilyen felhős, akkor sokat nem látunk majd a csillagokból. De vajon marad-e ilyen felhős időjárás? Icus?
11: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
9: Keleten felhősebb időre készülhetünk, de lassan itt is csökken majd a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomoly felhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé hagyja el hazánkat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lehet. A hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten alakulhatnak még ki záporok, zivatarok.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a szavazatokat is. Na kérem, ez a tipikus fej mellett haladás reggele volt, mert hogy mind a három dalra nagyjából ugyanannyian szavaztak, vagyis hát mégsem, mert hogy egy-két szavazat döntött, és kedves Borka és Gergő, jó, hogy jöttetek, bár a lényegen nem változott, de...
12: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
0: de maradt az a pozíció annak a dalnak, ami nem az első, mert hogy így sem sikerült elvenni a lehetőséget a Cyril-féle remixtől, úgyhogy kedves Varga Dóri és a barátnőd, nektek is szól a Best FM-en, ez

0: Torsi és Gangsta Döglei Zoltán a 90-es évek egyik legnépszerűbb dalában.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: Bizony az volt, a 90-es években a hazai kedvencek közül 1997-ről nyugodtan állíthatjuk, hogy az év legsikeresebb dalát játszottuk ma reggel önöknek, amint a 97-es esztendő legsikeresebb dalát a Best FM-en. Annak a Tunyogi Orsolyának köszönhetően, aki az idáig csak inkább háttérénekesnő volt a testvérével együtt, aztán el is készült a 90-es évek második felében Orsi első nagylemeze, és ezen pedig a nagy sláger. Tegyük hozzá, hogy azért Gangsta Döglei Zoltán beugrása nagyot dobott a dalon, ezért van az, hogy ennyi év elteltével is még mindig nagy kedvenc nálunk itt a Best FM-en, de nem lett annál nagyobb kedvenc, mint amennyire a Chris Norman Suzy Quattro dal feldolgozása volt Cyriltől, mert hogy ma reggel, ha nem is sokkal, de mégiscsak az nyert, és akkor ebből pedig már tetszenek tudni, hogy mi lett a harmadik. Khaled és a C'est la vie, hát ilyen az élet, úgyhogy küldjük Csabi neked ezt a dalt, meg egy másik Csabinak is, mert hogy úgy látom, hogy az anya-apa párosból Noémi és Csaba, hát Noémi győzött ma reggel, apa pedig egy picit lemaradt a Khaled dallal. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Ide várjuk majd a közlekedési információkat. Gondolom, hogy a Honvéd utcán nem változott a helyzet, mármint ami az út lezárását illeti, az utca lezárását. Csak az egyik irányból lehetett haladni a múlt héten, és ezen a héten is tartanak a munkák. Hogyha az időjárás engedi, akkor talán a hétvégére, a hosszú ünnepi hétvégére, ugye érkezik Pünkösd, talán be fogják fejezni a Honvéd utca felújítását, nem messze tőlünk, úgyhogy aki ide igyekszik a Best FM rádió stúdiójába, a Darabos utca 35 szám alá, hogy átvegye azt a telefonját, amit a múlt héten talált meg egy kedves hallgatónk, és egy Poco márkájú telefon, hát sorbanállás nincs érte, azt megtalálhatja nálunk a Darabos utcában, tehát jöhetnek ide. És akkor továbbra is csak türelmesen mellettünk a Honvéd utcában, ahol tartanak a munkálatok, mi is megyünk tovább. A reggelben hamarosan egy 25 évvel ezelőtti premierre hívom fel a figyelmüket, vagy inkább a figyelmeteket, képzeljétek el, Shrek ma ünnepli a 25. születésnapját, de előtte itt van Khaled 10 perccel fél 8 előtt, és

0: zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ponthalmaz. Határok nélkül.
3: Vonalfesztivál a Vojtina Báb Színházban május 29 és 31 között.
4: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
5: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
6: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
3: Részletek vojtinabábszínház.hu.
7: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
8: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
11: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 per C, www.vagép.hu.
12: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
12: Megállás nélkül.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hey, this is Justin Timberlake.
15: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
16: Hello, I'm Phil Collins.
12: Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
12: A Best FM.

0: Opalite, hétfő reggelben Taylor Swift dalát hallották. 3 perccel múlt el. 7:30, ideje, hogy felköszöntsük kedvenc ogrénkat, aki a mai napon 4. évszázados. Bizony, 25 évvel ezelőtt, akkor 2001. május 18-án mutatták meg a világnak a zöld otromba, de óriási lelkű és ezért megszépülő, imádnivaló szörnyet, az igazi szörnyeteget. Hát kiderült, hogy nem is ő a szörnyeteg, illetve nem csak ő a szörnyeteg, és nem a szó klasszikus értelemben véve. Na, hogy mekkora siker volt ez a film, arra mi sem bizonyíték, hogy több folytatás is készült, és az eredeti szinkron hangok közült Mike Myers, ugye ő volt Shrek hangja, Eddie Murphy, ő a Samari, és hát Cameron Diaz, ő meg a hercegnője, Fiona hercegnője. A magyar hangok pedig a nagyszerű Gesztesi Karcsi, Kerekes József, mint a Szamár, és Fűr Anikó, úgyhogy a 25. születésnapján már is érkezik Shrek, és hát ahogy a Best FM-en már csak lenni szokott, annak népszerű zenéje.
1: Sikerült! Megmentettél! Hősies vagy, és csodálatos, és igaz, egy kicsit különc, bevallom, de tetted dicső, és szíved nemes fala. Örök létig a tiéd vagyok. És mire menne a bátor lovag táltos paripa nélkül?
2: Remélem hallottad, táltos paripának nevezett paripa vagyok.
1: A csatának vége. Leveheted a sisakod, jó lovag.
2: Nem.
1: Miért nem?
2: Mert kócos a sérum.
1: Kérlek, óhajom vala megmentő arcát látni.
2: Nem óhajtod vala.
1: De így hogy csókolsz meg?
2: Mi? Ez nincs a munkakörömben. Kis fusi munka.
1: Nem, ez a végzet. Ó, hisz tudod, hogy megy ez? A királylányt megmenti a lovag a sárkány karmaiból, kiszökteti a vártoronyból, és elcsattan a szerelmes csók.
3: Shrekkel? És te? Na, várjunk egy pillanat. Szerinted Shrek a szerelmed?
1: Hát, igen.
3: Még hogy Shrek a szerelmed?

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ahány ember él a Földön, annyi a félreértés esélye és lehetősége. Ez a nagyszerű és a félelmes az emberi életben, ez a végzetes minden emberi megnyilatkozásban és vállalkozásban. Azt mondod, fehér vagy fekete. De a világon fehérek és feketék is élnek, igaz? S egy fehér szemében más a fekete, mint egy fekete szemében. S végtelenül másként tükrözik minden emberi lélekben a világ. Minden kiejtett, leírt szónak más és más az engése 2 milliárd és néhány 100 millió ember lelkében. Ezt is tudnod kell, s nem szabad soha meglepődnöd a visszhang felett, mellyel az ember a másik ember szavára felel. Az emberi élet végtelen félreértések örök sorozatának körforgása. E félreértések összege az a színes, bonyolult, félelmes és nagyszerű csoda, melynek gyűjtő neve az ember.

0: A szeretet él az egész világon. Gáspár Laci dalát hallották Debrecenben, a Best FM-en. Gondolom Lajos a reggeli gondolatunkhoz írtad ezt a kerek mondatot. Ettől kerek a világ. Aláírás Lajos. Ha valaki lemaradt volna a ma reggel gondolatáról, akkor ezt megtalálhatja a bestfmdebrecen.hu oldalon, és egészen éjfélig elolvashatja. Így kezdődik: ahány ember él a földön, annyi a félreértés esélye és lehetősége. Szóval még egyszer bestfmdebrecen.hu, ott megtalálhatják. A Márk utcában pedig a madárkát találhatják meg a kis kalitkában. Enikő, köszönjük az információt neked, a Márk utcában aktív a Trafibox.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Kereken 10 percünk van 8 óráig hátra. 1972 nagysláger érkezik. Egy olyan énekestől, akiről nem is gondolták volna, legalábbis én tegnap délutánig nem gondoltam, hogy igazából ennek a Whitney Houston dalnak is ő volt a szerzője. Engem meglepett, hogy nem Whitney Houston énekelte először a One Moment in Time-ot, hanem az úr, akit úgy hívnak, hogy Albert Hammond.

Ugye? Meglepő. De nem mulatságos, viszont emlékezetes, és ez a dala is, ami 1972 nagyslágere volt. 82 esztendős lett ma Albert Hammond, úgyhogy Debrecen

0: Ez a Best FM. Mindjárt 8 óra van. Jó reggel, Debrecen! Egy kis karneváli hangulat. Hát most éppen Párizsból és nem Debrecenből. Dario Zsidalát hallották. Mindjárt folytatjuk a hétfő reggelt a Goldennel. Aztán a szubjektív top 3-ban érkezik majd az a svéd énekesnő, aki hazájának nemzeti ünnepén ünnepli a születésnapját. Igen, ma Erik és Alexandra napja van, és az Erikek, pontosabban Szent Erik, Svédország védőszentje, és ezáltal nemzeti ünnep a mai nap a svédeknél. És ha Alexandrát mondtam, akkor érkezik ő is. Mégpedig a Sten család volt legnépszerűbb slágerével 8 és 9 óra között. Felköszöntve a mi Alexandráinkat. Boldog névnapot a Best FM-mel!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
4: A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metalsheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: A fenntartható közlekedésről egyeztettek a repülőtéren, Hajdú-Bihari tölgy is versenyben van az év fája címért, és nemzetközi szereplés lehetőségével búcsúzott Navarro a Loki-tól. Szilágyi Ícus vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Közlekedési Kultúra napja alkalmából, ahol a fenntartható és összehangolt mobilitási rendszerek fejlesztése volt a középpontban. A Dehíren az olvasható, a rendezvényen közlekedési, logisztikai és infrastruktúra fejlesztési szakemberek vitatták meg a jövő közösségi közlekedésének kihívásait, különös tekintettel az utas élményre és az integrált rendszerekre. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a növekvő forgalom és az új városrészek kiszolgálása hosszú távon további fejlesztéseket igényel, Debrecenben is, a térségben is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője, azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
8: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A törös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapat.
7: Egy több mint 130 éves hajdúböszörményi tölgyfa is bekerült az év fája idei döntőjébe, amelyet az Ökotárs alapítvány szervezésében választanak meg. A Haon cikke szerint a Ferenc József nevét viselő fa 1896-ban került a földbe, a Bocskai téri református templom mellett, és mára a város egyik kiemelt természeti emlékévé vált. A több mint 30 méter magas tölgy jelenleg a szavazás élmezőnyében szerepel, és közösségi voksolással lehet támogatni az évfája.hu oldalon június 30-ig. A DVSC a negyedik helyen zárta a futballbajnokságot a hétvégén, miután hazai pályán 2-1-re legyőzte az Újpestet, ezzel kivívta az UEFA Konferencia Liga selejtező szereplést. A Loki már a 11. percben vezetés szerzett Zsuzsák Balázs szöglete után Meijesz fejesével, majd a félidő ráadásában Kocsis Dominik növelte az előnyt. Nem sokkal a szezon lezárása után egyébként a klub bejelentette, távozik Sergio Navarro vezetőedző. A spanyol szakemberrel nem született ugyanis megállapodás a folytatásról, így egy idény után elköszön a csapattól, akár csak a teljes szakmai stábja.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
7: A hét elején még kitart a változékony felhős idő, majd fokozatosan csökken a felhőzet térségünkben is. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, elszortan számíthatunk még záporra, zivatarra is. Napközben 16-21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időt ígérnek, északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap napközben 23 fok lehet a csúcs.

0: igazi gyöngyszem a 80-as évekből. Rick Astley első lasslágerét hallották, a Never Gonna Give You Up-ot.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: És jó zenéket játszik neked, olyan napindítót, meg ilyen napfolytatót, meg pihentetőt, vagy éppen munkához valót, kinek hogy tetszik jobban. Most 4 perccel 4:49 után két közlekedési információ a Best FM rádióban. Az egyik a Mák utcai trafi boxsal kapcsolatos, ami aktív, a másik pedig a Honvéd utcán, valamit lezártak, mert hogy nagy felületű aszfaltozást, felújítást végeznek még ezen a héten. Jut eszembe, mi a helyzet az aluljáróval? Tudják, a debreceni Vígkedő Mihály utcát és a Schumann utcát összekötő aluljárót műszaki okok miatt lezárták a múlt héten, és azelőtt is így volt a gépjármű forgalom, meg a gyalogos forgalom elől is. Gondolom, ez nem változott azóta. A karbantartási munkák még tartanak. Ha igen, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM. A telefonszámunk 500-540.
3: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
4: Köszöntjük Erik nevű hallgatóinkat. Az Erik férfi név a germán Erik név átvétele, női párja Erika. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Vörös Erik viking hajós, Grönland felfedezője, Erik Kästner német író költő, és ön kedves Erik, aki a rádiót hallgatja.
3: Boldog névnapot kívánunk neked, Erik.
0: Az Erikek mellett az Alexandrákról sem feledkezünk meg.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot.
4: Köszöntjük Alexandra nevű hallgatóinkat. Az Alexandra női név, végső soron a latinosított Alexander, női változata, jelentése az emberek védelmezője, rokon nevei Alexa, Alexia és Sandra. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Béres Alexandra, fitnessbajnok, Oszter Alexandra színésznő és ön kedves Alexandra, aki a rádiót hallgatja.
0: Szent Erik tehát Svédország védőszentje, ugyanis Szent Erik vezette be a kereszténységet az országában, és ezért a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. Na meg a munkáé, most írja az egyik kedves hallgatónk, hogy ő Svédországban él, hallgatja a Best FM-et, és bizony nincs ünnepnap. Hát dolgos népek a svédek, ezt eddig is tudtuk. Ünnepnap ide, ünnepnap oda, munkával ünnepelnek. Úgyhogy boldog névnapot az Erikeknek, az Alexandráknak, a Szandráknak, és az Alíciákról, és a Félixekről sem feledkezünk meg. Esetlegesen a ma ünneplő hangákról sem, bár ők lehetnek a kevesebben. Alexandra Szent viszont ünnepel, és jön is a Best FM-en legnépszerűbb dala hétfő reggelben, 9 perccel, 8:30 előtt boldog névnapot kívánva. Ami legfontosabb jainknak, a Best FM rádió ma ünneplő névnapos hallgatóinak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás, mirázsétterem.hu.

Major Lazer a hétfő reggelben 5 perccel 3/4 9 előtt? Nem, 10 percünk van addig, 5 perccel múlt el 8:30. Na, a végén még a nap is kisüt, ebben azért reggel 6-kor még nem reménykedtünk, és hát higgyek el nekem, nem a napé lesz a főszerep ma, hanem inkább a borult égbolté, és esősen indulhat a hét. Mára mondanak egyébként az összes nap közül a legtöbb esőt, mondjuk hiszi a piszi, szombatra is mondtak sokat, aztán olyan sok nem jött belőle. Egyébként 5 milliméter, hát az a holnapi nullához képest csak több. Ma 16 fok lesz a csúcs, és aztán emelkedik a hőmérséklet a hétvégére, a hosszú ünnepi pünkösdi hétvégére, ami hát ugye pünköst hétfő jelent majd a jövő hét első napja, már az egy hétre az lesz munkaszüneti nap. Akár a 27-28 fokot is elhozhatja majd. Ez azért már koranyárias meleg. Mi a helyzet a Mák utcában? Aktív a Trafibox, erre figyeljenek, és hallgassák a Best FM-et is, ahol érkezik az Alcazar és svéd együttes. 1998-ban alakultak Stockholmban, és hát a világ egyik legsikeresebb svéd együtteseként emlegetik, na, csak az Abba után, azért azt mégsem sikerült megismételniük, mint az Abbának, de azért mégiscsak itt van az Alcazar, és jön a Subjektív Top 3 a svéd csapattól, nálam a harmadik helyen a Physical.

A második, a This is the World We Live In. Egy kis Genesis-szel fűszerezve, The Land of Confusion. Milyen remek kis feldolgozás. Két énekes közül ma 55 esztendős lett Annika Fiore Johansson, tudják, mint a Vaklármában a svéd nőgyógyász, Dr. Johansson. Úgyhogy őt köszönti a Best FM egyértelműen a number one dallal, ami az Alcazar pályafutását illeti. Nálam ez a number one, tehát Crying at the Discotheque a hétfő reggelben. Jó reggel, Debrecen!

Blast FM rádióban Carol G-dalát hallották, Taxis Mancika információjával folytatjuk. Figyelem, Trafipax! A Balmazújvárosi úton, a sín után a fekete Skoda és a városból kifelé érkezőket, haladókat mérik majd. Köszönjük az infót Taxis Mancikának. Május 18-a van, a Múzeumok Nemzetközi Napja, és ma van az internet világnapja is egyébként. 462 éve annak, hogy Dózsa György, a keresztes had vezére Cegléden kiáltványt bocsájt ki, amelyben az egész jobbágyságot felkelésre szólítja 1514-ben. 505 éve a magyar-török háború kezdete volt, 1521 és 1526 között tartott, ezen a napon első Szulejmán hadat üzent második Lajosnak. 223 éve pedig Nagy-Britannia üzent hadat Franciaországnak, és 1803-ban kirobbant a napóleoni háború. Még egy évvel később, 1804-ben Napóleont Franciaország császárává koronázták. És egy jó nagy ugrás a 90-es években a következő dalhoz kapcsolódik az információ, miszerint 32 éve annak, hogy Michael Jackson és Lisa Mary Presley, Elvis Presley lánya házasságot kötött. Kettőjük frigye a 90-es évek egyik legvitatottabb sztárrománca volt. 94-ben kötöttek tehát házasságot ezen a napon, és mindössze két évig tartott ez a házasság, de a kapcsolat mindkettőjükben mély nyomot hagyott. Lisa Mary egyébként szerepelt is Michael Jackson videóklipjében ebben a dalban. You are not alone a hétfő reggelben.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, azt én János vagyok. Azért telefonálok, hogy Józsa és Böszörmény között körülbelül félúton Rafipax 3 láb.
1: Rafipax! Józsa és Böszörmény között a 35-es számú félúton, és lesz Rafipax a Balmazújvárosi úton is, ott a vasúti átjáró környékén, vagy a sín környékén. János, veled zártuk az órát, nézzük, mivel kezdjük a következőt a Best FM-en.

0: Közben még Fecó is befutott, ő az Epreskert utcából jelentkezett be, szinte egyszer három helyen. Ott is megjelent egy Trafipax, tehát az Epreskert utcában. Szóval Teddy Sims-el kezdjük, The Door, aztán jön majd a születésnapos Sandra. Egyébként ma nem csak neki, hanem a férjének, vagy a volt férjének, azt majd kiderítem. Szóval neki is ma van a születésnapja. Úgyhogy a 80-as évekből az egyik legnépszerűbb dala, a Maria Magdalena érkezik majd a születésnapos énekesnőnek, és egy kis Gladiátor. Bármikor szívesen játszom önöknek ezt a csodás filmzenét, Hans Zimmer muzsikáját, nem azért, aktualitása is van, hiszen 26 éve annak, hogy 2000. május 18-án bemutatták a mozik a Gladiátort.
1: Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, vádat emeltek a rendőrök elől menekülő férfi ellen, és egy góllal nyert a Ferencváros a Loki kézisei ellen, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Vádat emeltek Debrecenben egy többszörös visszaeső borsodi férfi ellen, aki tavaly májusban csaknem 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy lopott autóval. A férfi ittasan jogosítvány nélkül vezetett, miközben több súlyos szabályt is megszegett, veszélyeztette a közlekedőket és a rendőröket, valamint több alkalommal megpróbálta leszorítani a motoros járőröket az útról. A vádirat szerint 7 piros lámpán hajtott át, szemben közlekedett az autópályán és a rendőrautónak is nekiütközött. Az ügyészség emberölés kísérlete és több más bűncselekmény miatt fegyházbüntetést indítványozott. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kapspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Az FTC hazai pályán 30-29-re legyőzte a DVS és Scheffler csapatát a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. A miénk remekül kezdték a mérkőzést, az első félidőben átvették az irányítást, és 4 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. A második játékrész elején azonban gyorsan fordított a Ferencváros, a fővárosiaknál Simon Petra 10 gólig jutott, Böde Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Tublang 11 alkalommal volt eredményes. A keleti tájakon még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a változékony időben a hőmérséklet.

0: A 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál győztese az osztrák Conchita Furst és a Rise Like a Phoenix.
1: Ez a Best Reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: És úgy látszik, hogy ez a két Eurovíziós dal, ez megindította a Best FM rádió hallgatóit, mert az előbb Zsolt telefonált, most meg Pihét olvasom, hogy mit szólok a hétvégéhez, és mit szólok a győztes dalhoz. Hát igen, kérem, a hétvégén megvolt az Eurovízió, az idei Eurovíziós dalfesztivál döntője. Az előző, ugye, Conchita Wurst, osztrák versenyző volt, azt megelőzően pedig, szintén itt a reggelben, dupla dobás, a divát Dana International-től hallhatták, ő is nyert, Izraelt képviselve, és hát a hétvégén pontosan a sógoroknál Bécsben volt a 70. Eurovíziós Dalfesztivál jubileumi döntő, sok-sok bakival, állítólag technikai bakival, és hát a győztes dallal idén a bolgárok örülhettek nagyon, mert hogy a dal, ami megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, mutatom már is, ez lett...

kérdezi, hogy szerintem sláger lesz belőle? Hát figyelj, nekem azért van egy jelentős déjà vu, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Mutatom a Toyt Nettától. A Baromfi udvarból egyenesen. Hát ő Izraelt képviselt, és 2018-ban meg is nyerte a Toya Netta az Eurovíziót. Milyen jó lenne egyszer elmondani, hogy egy magyar dal is nyer Eurovíziós dalfesztivált. Hát majdnem sikerült, Friderika a negyedik helyre jutott, aztán évek óta nem indulunk az Eurovízión, pedig hát most lehetne tétje, és vihetnénk valami jó dalt ezt a kis országot képviselve. Mondjuk az is érdekes, figyeljék, hogy az Eurovíziós dalfesztivál Ázsiába indul, állítólag ugyanis a következő Eurovízió, vagy legalábbis a következő években, nem is jövőre, Tájföld, Bangkok lehet az első házigazdája Európán kívül az Eurovíziónak. Na, hát ha most változik a helyzet, és lesz magyar induló, én kiküldeném a Betonhofit. Nem tudom, mit szólnának hozzá Európában. Mi szeretjük, ez a Bagira a hétfő reggelben a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 per C, www.vagép.hu.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
6: A Best FM.
5: A Best FM.

0: Can't Stop the Feeling, a Best FM 5 perccel fél tíz után Justin Timberlake dalát hallották. 9 óra után, mint a felébredt volna a város, és itt nem csak a közlekedésben aktívan résztvevőkre gondolok, hanem a passzívan résztvevőkre, az azokat figyelőkre. Szinte egymás után jöttek a Trafipax információk, hagy ismételjem el ezeket. Balmazújvárosi út, vasúti átjáró környéke, 35-ös számú főút, Józsa és Hajtóböszörmény között, és Debrecenben az Epreskert utcában is van Trafipax, illetve a Mák utca pedig aktív. Ma, május 18-án, hétfőn, hogy 2000 május 18-a milyen napra esett, azt nem tudom, de hogy akkor mutatták be a mozik Ridley Scott egyik legjobb filmjét, Russell Crowe-val a főszerepben, a Gladiátort, az biztos. 5 Oscar-díjat nyert a 73. Oscar gála díjkiosztón, beleértve a legjobb film díját, és mi imádjuk például Hans Zimmer muzsikáját, úgyhogy a Gladiátor 26. születésnapján. Mivel folytatjuk a Best FM-en?
1: Hírneved megérdemelt is. Nem volt még hozzád fogható Gladiátor. Az ifjú szerint Hector született újjá benned. Vagy Herkules? Szedd fel magad és áruld el valódi neved.
2: Van neved, ugye?
3: A nevem Gladiátor.
2: Hogy merjesz ezt hátat fordítani?
4: Rabszolga!
2: Tedd le a sisakod és mondd meg a neved.
4: Maximus Decimus Meridius vagyok. Az északi seregek parancsnoka, a Félix légiók hadvezére. Marcus Aurelius hűszolgája, mint halálik. Egy meggyilkolt fiú apja. Egy meggyilkolt asszony férje. És passzút állok értük. Míg élek vagy azután.
5: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
6: Egy filmzene most. A Best FM-en.

Billy Joel énekelt a Best FM-en 10 perccel 10 óra előtt. Ígértem még valamit önöknek, pontosan a valakit, a 80-as évek NSK pop, vagy inkább diszkó királynőjét. Pop és diszkó itt is, ott is ment, a Dizsikben is, a Mária Magdaléna, igen, Szandrának van ma a születésnapja, de nem csak Szandrának, hanem az egykori férjének is, közben kiguglizta, már elváltak, Michael Cretutól, akivel együtt nagyon sokáig ők ketten, Szandra és Cretu úr alakították az Enigmát. Szandra egyébként az Arabesk nevű női énekegyüttes tagja volt, amíg Cretu segítségével nem indult el a szóló karrierje. Egyébként Cretu is zenélt, és énekelt is, ez a Samurai tőle.

1988-tól 2007-ig voltak egy házas pár. Ma ünneplik mind a ketten a születésnapjukat. Mihály Krétu 69 esztendős lett, Sandra pedig 64, úgyhogy még a mai születésnapi torta előtt irány a 80-as évek. Több héten keresztül vezette az európai slágerlistákat, így az NSZK-s slágerlistát is. A Mária Magdalena, Sandra énekel Debrecen kedvenc rádiója.

0: Egyébként most hallom, hogy maga Mihály Kretu is vokálozott a dalban, tehát nem csak ő írt a dalt Szandrának, hanem hát még közre is működött benne. Tavaly volt 40 esztendős, a 80-as évek egyik nagy kedvence, a Mária Magdaléna, és most velem szemben természetesen nem Magdaléna, hanem Anita, Szabó Anita hétfő délelőtt házigazdája. Szia!
1: Szia, Laci, azért Szandrás posztered volt?
0: Volt, képzeld
1: meg! Remélem a szobádfalán, a sziszikecs mellett.
0: Igen, sziszikecs mellett volt, igen. Egyébként képzeld, hogy pont azt akartam mesélni, hogy ugye annak idején hát nem be az ember az újságbótba, nem ott vette a Bravót, hanem volt az Ibolya utcán, többször mondtam már, egy kis lemez volt a pincében, és ott lehetett hozzájutni a Bravóhoz. Uh-huh. 100 forint volt talán, úgy emlékszem, egy darab, akkor nagy pénz, nagyon nagy pénz, úgyhogy egy szót sem értettünk belőle, mert úgy német nyelven íródott.
1: Jó, és hát akkor ez meg, az nagyon régen volt.
0: Régen volt, hát 80-as évek, hát az nem most. Hát,
1: fie,
0: nyolc... ne csináld! Hát 85-ös a dal, tehát akkor minden Bravo címlapon Szandra volt, és néztük, hogy ez meg kicsoda.
1: És amúgy még koncertezik.
0: Igen,
1: hát már csak nyomokban hasonlít magára, de igen, koncertezik még.
0: Imádjuk a 80-as éveket, és lesz bőven ilyen is délelőtt, és lesz még egy születésnapi torta is. Na, ki kaphatja?
1: Fodor Ákos például, akinek nagyon örülnek, hogy ennyire kitartó, apanya és a testvére köszöntik a 20-on. Rózsáné Kárándi Ritát egy kedves ismerőse nevezte be a torta sorsolásra. Ünnepel ma idős Sziki László, akit a családja köszönt, és nagyon szeret kertészkedni, ezt tudjuk róla, és nagyon jó egészséget kívánnak neki. Csorba Erikát Edina nevezte be, egy óriási mérföldkő a mai születésnapja. Nem mondom meg, hogy hanyadik, de még egy nagyon ifjú hölgyről van szó. Ferenci Dávidot az anyukája nevezte be, neki áprilisban volt az esküvője Dávidnak, és jelenleg lakásfelújításban van. Tóth Istvánt, Timi és Olivier köszöntik, egy nagyon szuper családapát, ünnepel ma Kutai János felesége, és a kislányuk nevezte be apát a profi buggerének, nem tudom, hogy mit jelent, de ez az üzenet. Árgyelen Kállai Nikolette gyermekei, férje, anyósa, apósa, szülei, szóval az egész család köszönti. Szilágyi Anna is ünnepel ma, János és a férje köszönti, vagy János a férje? Valahogy így. Pinticska Katalin, vagyis Brigitta, fiát, Kriszt és párja, Lali nevezték be, és bármi történik az életben, mi mindig szeretni fogunk, ezt üzenik nekik. Nagy Lászlónak a gyermekei, unokái, barátai, ikertesúja kívánnak nagyon boldog szülinapot. Medve Ildikót is köszöntik, Szilvike és Csabi, Ildikó egyébként óvodapedagógus, Bodnárné Tisza Anna Máriát is nevezték kétszer is, úgyhogy ő is esélyes a tortánkra, és Csukai Pataki Flórát is köszöntik. Úgy látom, hogy ő saját magát lepte meg, de hogy ez mire lesz elég?
0: Hát igen, hogy mi lepjük meg őt, vagy majd valaki más, hogy így hallotta a Best FM-en, hogy ma ő is ünnepel. A hét első tortája érkezik a kis angyalból.
2: Igen, tess?
0: Boldog Péter.
2: Igen, én vagyok.
0: Péter, hogy szolgál a kedves egészsége?
2: Nem az igazi most.
0: De nyugodj.

0: mutasson meg, hogy egyre jobb.
1: Igen, javul.
0: Javul? Javul. Uh-huh. Rá kellett jönnie, hogy nem csak az elektromos hálózatot kell karbantartani néha, hanem a saját kis működő hálózatunkat is.
1: Igen.
0: Kíván
1: igen,
0: beszélni igen. róla, Péter?
1: Hát, ha nem, muszáj, nem.
0: Jó, én velem lehet alkudozni, engedjük el, bár a gyerekei és a felesége, ők tartották fontosnak, hogy megegyezzék, mostanában a lépcsőzés nem tartozik a kedvenc sportjai közé.
1: Nem, az igaz, igen, az nem tuti.
0: Akkor biztos, hogy nem ön fog elszaladni nagyon gyorsan a születésnapi ajándékáért.
1: Azért nem én fogok elszaladni. Biztos.
0: De igyekszünk boldoggá tenni a mai napodat, Péter. Kedves boldog Péter, remélem, hogy sikerül.
1: Igen. Ez a Best FM, úgy hallom.
0: Aj, milyen jó hallod, jaj. És hogyha azt hallod, hogy ez a Best FM, akkor tudod, hogy ki nyerte a hét első tortáját?
1: Így van, én nyertem már ezek szerint.
0: Hát kedves egészségedre is mi hamarabbi regenerációt és lábadozást kívánunk neked, érted? Láb. Adozást. Igen. Konkrétan nem beszéltünk igen. semmiről, de igen, a tortáról, igen, igen. A kisangyal cukrászda ajándéka, egy kávés, rumos csokis, meggyes torta. Fazekas Laci vagyok, jó étvágyat kívánok hozzá, Péter!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Lenne még egy pizzánk is mára, mégpedig a reggel informátorának, hogy Enikőnek hívnak, Száho Enikőnek. Gratulálunk, megnyerted a melanzs ebédre, vagy éppen akár vacsorára, vagy uzsonnára, sőt, még akár 10 óraira is elfogyasztható pizzáját. Kedves egészségedre!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 10 óra van, indítjuk is a hétfő délelőttet a Rómeó és Júliával. A következő órában is hozzuk a legújabb zenei kedvenceket. Na és mivel mi vagyunk a Best FM, a régieket is.

0: 10 óra van pontosan.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk. Június végéig lesz útlezárás a Sólyom utcán, újabb kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe a megyében, és kis településeken is lehet majd vért adni Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a Sólyom utca területén, ezért teljes szélességében lezárták az Ecsedi István és a Hold utca közötti szakaszt, olvasható a Vízmű ZRT honlapján. A lakók számára az ingatlanok megközelítése továbbra is biztosított, a forgalmat pedig kijelölt kerülőutak segítik északi és déli irányból. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett időszakban kerüljék el ezt a területet és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A kivitelezés várhatóan június végéig tart. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy püspökladányi nőt a helyi rendőrök összehangolt akcióban. A Haun szerint a nő hosszabb ideje árulta a tiltott szereket a településen, ezért adatgyűjtést követően csaptak le rá. A lakásán tartott kutatás során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglaltak le. A nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben több fogyasztót is azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Májusban több hajdubihari helyszínen is várják az önkéntes véradókat, írja a Haon. Debrecen mellett több kisebb településen, Komádiban, Biharkeresztesen, Püspökladányban és Kabán is szerveznek véradást a következő napokban. Egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni, ezért kiemelten fontos a folyamatos utánpótlás biztosítása. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken minden higiéniai előírást betartanak. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Hétfőtől a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet majd látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
2: Keleten felhősebb időre készülhetünk, de lassan itt is csökken majd a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomoly felhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé hagyja el hazánkat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lehet. A hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak még ki záporok, zivatarok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
2: Bárhol is vagy.
9: Bárhol is vagy.
2: Ott van veled.
10: A Best FM.
2: A Best FM.

0: várvány.
1: Debrecen zene kedvencei a Best délelőttben itt a Best FM-en. Hello Debrecen, a mikrofonnál Szabó Anita, az utakon pedig már javában zajlik a sebességellenőrzés, például az Epreskert utcában. A 35-ösen Józsa és Böszörmény között is készüljenek sebességmérésre, illetve a 4-esen a Téglási letérőnél a Nyíregyháza felől érkezőket mérik. 500-540 a telefonszámunk, SMS Fiber 30-as 933-1046.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a korábbi kedvező bolygóhatásokat most negatív periódus követi, de hamarosan visszanyeri a lelki egyensúlyát, és újra biztonság és szeretet veszi körül. Bika, kapcsolatai gyenge szálon működnek, amelyek bármikor elszakadhatnak. A bajban átértékelődnek az emberi viszonyok, ekkor döbbelhet rá, hogy ki mennyit ér. Ikrek, nehezen találja ma a hangot másokkal, akkor is félreérték, ha jót akar. Rák, nehezen lendül bele, de teszi a dolgát, ügyei simán mennek, persze így is akad egy-két ügy, ami nem egészen az elképzelései szerint alakul. Oroszlán, sokat ad a megjelenésére, hiszen vallja, hogy a jó fellépés a siker titka, munkája van bőven, de nem bánja, és örömmel végzi a feladatait. Szűz, ma érzékenyebb, de ha sikerül úrrá lennie a sértődöttségén, végül is rendezheti a félreértéseket, ez azért fontos, mert a munka nem megy jól, ha rossz a hangulata. Mérleg, a hétvégén nem ért rá, de ma jobban odafigyel a párjára, többet is beszélgetnek, a gyakoribb együttlétek jó hatással lesznek a kapcsolatukra. Skorpió, párjával testileg és lelkileg is jól ki tud jönni, viszont amint kicsit biztonságban érzi magát, már is veszélyes vizekre evez, a titkos rendezvú izgalma mégiscsak más. Nyilas, ha túlhajtja magát a munkában, az a párkapcsolatára sem lesz jó hatással, aktív pihenéssel javíthat a helyzetén. Bak, rendszerezni kell a teendőit, mert különben a kapkodás csak az erejét koptatja el, lelki nyugalomra van szüksége, hogy a magánéleti boldogságot megtalálja. Vízöntő, ne fogjon teljesen új dologba, ugyanis a bolygók most nem támogatják a tevékenységét, kétségek gyötrik és nehezen tud kibontakozni. Alak, jó szándékú ötletei nem úgy érnek célba, ahogyan eltervezi, nem tud teljes energiával a munkájára összpontosítani, magánéleti problémái is adódnak, ami figyelmét leköti.

Köszöntjük Alexandra nevű hallgatóinkat! Az Alexandra női név végső soron a latinosított Alexander női változata, jelentése az emberek védelmezője, rokon nevei Alexa, Alexia és Sandra. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Béres Alexandra, fitnessbajnok, Oszter Alexandra színésznő és ön kedves Alexandra, aki a rádió.

0: Hello, tessék!
1: Szia, Szandi! Hogy telik eddig a hét?
0: Jó, telik.
1: Pedig még csak hétfő van.
0: Igen, igen. Ma van a névnapom, holnap lesz a házassági évfordulom, és csütörtökön pedig a születésnapom.
1: És a Jékácsi csapata honnan tud erről?
0: Hát ezt oda bent szoktuk mindig nevetni, hogy ilyen fesztivál hetet tartok, hogy minden alkalom ezen a héten van.
1: Ilyenkor van is valami buli bent, vagy csak ők szerettek volna meglepni?
0: Igen, szokott lenni, sütit szoktam bevinni, meg ilyenek készülök nekik holnapira én is.
1: Ó, hát ők is készültek neked. A Melans cukrászdába egy két főre szóló süti meghívással egyrészt.
0: Köszönöm szépen.
1: Másrészt a Tamara Fehér nemű bolt 5000 forint értékű vásárlási utalványa, ezt is megnyertett tőlünk, kedves Szandi. Na de vajon honnan csörögtem?
0: A Best FM-től. Általában ez úgy szokott lenni, hogy én szoktam mindenkit benevezni, és gondolom ilyenkor átveszik a szerepemet.
1: És volt már sikerélménye a kollégáknak?
0: Igen, a tavalyi évben volt, az egyik kolléganőmnek sikerült, meg idén az egyik kollégámnak, ő is névnapos volt, igen. Úgyhogy elég szerencsések szoktunk lenni.
1: Ó, hát ez nagyon jó, pláne, hogyha hallják így a Best FM hallgatók, hogy azért lehet itt nyerni nálunk, úgyhogy lehet igen, kitartóan igen. Nevezni. Szandi, én csodás napot kívánok neked, jó munkát, a kollégáidat mindenképpen kínáld meg egy kis édességgel, ahogy azt ígérted így a Best FM-en keresztül, és várnak a Melansba, és a Tamara Fehér nemű boltban is.
0: Rendben. Köszönöm szépen!

0: fenntartható közlekedésről egyeztettek a repülőtéren, Hajdú-Bihari tölgy is versenyben van az év fája címért, és nemzetközi szereplés lehetőségével búcsúzott Navarro a Lokitól. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából, ahol a fenntartható és összehangolt mobilitási rendszerek fejlesztése volt a középpontban. A Dehíren az olvasható, a rendezvényen közlekedési, logisztikai és infrastruktúra fejlesztési szakemberek vitatták meg a jövő közösségi közlekedésének kihívásait, különös tekintettel az utas élményre és az integrált rendszerekre. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a növekvő forgalom és az új városrészek kiszolgálása hosszú távon további fejlesztéseket igényel, Debrecenben is, a térségben is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A törös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító pajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
0: Egy több mint 130 éves hajdúböszörményi tölgyfa is bekerült az év fája idei döntőjébe, amelyet az Ökotárs alapítvány szervezésében választanak meg. A Haon cikke szerint a Ferenc József nevét viselő fa 1896-ban került a földbe, a Bocskai téri református templom mellett, és mára a város egyik kiemelt természeti emlékévé vált. A több mint 30 méter magas tölgy jelenleg a szavazás élmezőnyében szerepel, és közösségi voksolással lehet támogatni az évfája.hu oldalon június 30-ig. A DVSC a negyedik helyen zárta a futballbajnokságot a hétvégén, miután hazai pályán 2-1-re legyőzte az Újpestet, ezzel kivívta az UEFA Konferencia Liga selejtező szereplést. A Loki már a 11. percben vezetés szerzett Dzsudzsák Balázs szöglete után Meijász fejesével, majd a félidő ráadásában Kocsis Dominik növelte az előnyt. Nem sokkal a szezon lezárása után egyébként a klub bejelentette, távozik Sergio Navarro vezetőedző. A spanyol szakemberrel nem született ugyanis megállapodás a folytatásról, így egy idény után elköszön a csapattól, akár csak a teljes szakmai stábja.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: A hét elején még kitart a változékony felhős idő, majd fokozatosan csökken a felhőzet térségünkben is. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, elszortan számíthatunk még záporra, zivatarra is. Napközben 16-21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időt ígérnek, északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap napközben 23 fok lehet a csúcs.

A zenei kedvencek között Harry Styles sláger az Ez itt vás szólt itt a Best FM-en. Kellemes délelőtöt, jó utat, jó munkát mindenkinek. Május 18-a van, a Múzeumok Nemzetközi Napja, amikor is nem csupán a poros vitrineket ünnepeljük, hanem az emberiség kollektív memóriáját. Sokan azt gondolják, hogy a múzeum a múltról szól, de a modern tudomány szerint valójában a jövő laboratóriumának a helye. A múzeumi archiválás ma már egyre inkább a részecske fizika és a genetika határterülete. A természettudományi gyűjteményekben őrzött 100 éves madártollakból vagy növényszáradékokból ma már teljes genomokat szekvenálnak, hogy megértsük például a klímaváltozás hatásait. A legújabb képalkotó eljárásokkal, mint például a terahertzes sugárzással pedig úgy látunk bele például egy egyiptomi mumia belsejébe, vagy akár egy festmény alsó rétegeibe, hogy közben sem érünk a műtárgyhoz. A múzeumra tehát ne úgy tekintsünk, mint egy raktára, hanem inkább, ahogy a neves múzeológusok fogalmaznak, a tárgyak a múzeumokban nem meghalnak, hanem időkapszulákká válnak, amelyek csak arra várnak, hogy a jelen emberének kíváncsisága feltörje a kódjukat. És így a végére egy kis érdekesség. Tanulmányok bizonyítják, hogy a múzeumlátogatás csökkenti a kortizol szintet, vagyis a stressz hormon szintet, és fejleszti a kritikai gondolkodást, tehát egyfajta mentális vitamin, hogyha ellátogatnak. 4:12-kor pedig itt a Veszt a Femendes és Young Fly közösen indult el a Mokka Szól. Itt a 104.6-on.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, this is Craig David.
7: Hey, this is Kylie.
8: Király Viktor vagyok.
9: Hi, this is Madonna.
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez a Best FM.

0: vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: A West FM Szóla 104.6-on a fekete bodza virágzás a hazánkban jellemzően májustól június közepéig tart. A virágok gyűjtésére pedig a legalkalmasabb idő a napos, száraz időszak, különösen a délelőtti órákban. Ekkor ugyanis a bodzának a legmagasabb az illóolaj tartalma. Szárazabb és napos időre a hét második felétől egészen biztosan készülhetünk, úgyhogy lehet bodzát is szedni akár. Fontos, hogy olyan teljesen kinyílt virágzatokat válasszunk, amelyek még nem kezdtek el megbarnulni. Kerüljük a forgalmas utakat bodzaszedéskor, lehetőleg tiszta, várostól távolabb gyűjtsünk, a leszedett virágokba pedig kiváló szörpöt, teát vagy akár palacsinta tésztában kisült ínyenségek is készíthetőek. Ha bodzát szedünk, akkor mindig ügyeljünk arra, hogy a zöld szárészeket vágjuk le, mert a növény többi része enyhén mérgező lehet, szóval csak a virágra koncentráljunk. A bodzát azért is érdemes szednünk, mert hogy vértisztító és vízhajtó hatása van, segít a szervezetnek megszabadulni a felhalmozódott salakanyagoktól. Kiváló izzasztó és köptető, ha egy kis tavaszi megfázás kapnál bennünket, és nagyon fontos, hogy ne tévesszük össze a gyalogbodzával, ez egyébként kellemetlen illatú és mérgező is. Ha a bodzából végül szörp készül, akkor vigyázzunk arra, hogy ne mossuk meg a virágokat vízzel, mert pont a legértékesebb aromás virágport mossuk le róla, csak alaposan rázzuk ki belőle az apró kis lakókat, bogarakat. Jó bodzagyűjtés mindenkinek, a Daft Punk dalával haladunk tovább a One More Time, szól itt a Best FM-en.

0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
1: Évától érkezett Rafi Info Viber számunkra, ez a 30-as 933-104-6. Sziasztok! A metró és a vezér közti úton mérnek és meg is állítanak a rendőrök. Ez volt az info, köszönjük szépen, hogy hol bukkannak még fel a rendőrei. Arról nyugodtan tájékoztassák a többi közlekedőt a Best FM-en keresztül, 500-540 a forró drót, a déli kívánság műsorba pedig már kaptam üzenetek.

0: 500-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540- Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, vádat emeltek a rendőrök elől menekülő férfi ellen, és egy góllal nyert a Ferencváros a Loki kézisei ellen. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Vádat emeltek Debrecenben egy többszörös visszaeső borsodi férfi ellen, aki tavaly májusban csak nem 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy lopott autóval. A férfi ittasan jogosítvány nélkül vezetett, miközben több súlyos szabályt is megszegett, veszélyeztette a közlekedőket és a rendőröket, valamint több alkalommal megpróbálta leszorítani a motoros járőröket az útról. A vádirat szerint 7 piros lámpán hajtott át, szemben közlekedett az autópályán és a rendőrautónak is nekiütközött. Az ügyészség emberölés kísérlete és több más bűncselekmény miatt fegyházbüntetést indítványozott. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően, ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: Az FTC hazai pályán 30-29-re legyőzte a DVS és Scheffler csapatát a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. A miénk remekül kezdték a mérkőzést, az első félidőben átvették az irányítást, és 4 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. A második játékrész elején azonban gyorsan fordított a Ferencváros, a fővárosiaknál Simon Petra 10 gólig jutott, Böde Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Tublank 11 alkalommal volt eredményes.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A keleti tájakon még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a változékony időben a hőmérséklet.
3: Célállomás
4: Debrecen.
3: Pozíció
4: 104,6.

A hétfő déli kívánság műsor indult el itt a Best FM-en 4-1-ben. Hamarosan jó étvágyat kívánunk! Debrecen zenei kedvenceit hozom. Az ebéd mellé Sándor Alexandrának érkezik Taylor Swift újdonság, aki saját magát szeretné meglepni névnapja alkalmából. A következő zenei kedvencért pedig bátran csörgessék a Best FM forró drótját 100-140, SMS Viber 30-as 933-1046, a mikrofonnál Szabó Anita.

A déli kívánság műsor szól a Best FM-en fél egy után egy perccel. Most frissítettem rá az időképre, és már azt is látom, hogy mikor lesznek 30 fokok. Hát jövő héten ilyenkor például egy hét múlva már 29 fokot prognosztizál a meteorológia, és sok-sok napsütést, úgyhogy bírjuk ki még ezt a kis borongós időt, mert hamarosan ránk rúgja az ajtót a kánikula. Még már nagyon várom, hogy a zenei kedvenceket is SMS Viber számunkra érkezett a kérés. Hello Best FM! Szeretnénk felköszönteni a világ legkedvesebb kolléganőjét, Alex Szandrát, akit mi csak Alszának hívunk. Tatabányán hallgatunk benneteket minden nap munkában. Már többször is kértünk köszöntést tőletek, de Alsza kifejezetten örülne neki, és alig várja, hogy bemondjátok a nevét. Lehet, hogy még emlékeztek ránk, mi Gabesz és Vanessa vagyunk, és nagyon boldog névnapot kívánunk Alszának. Sok mosolyt, örömet és rengeteg jó zenét, nektek pedig csodaszép napot és hetet. Lányok, mindent beleírtatok, úgyhogy üdv egész Tatabányának, a kolléganőtöknek boldog névnapot, a Hánkóhám slágerével dobjuk fel a napját. Jön az Ellopták a biciklim!

10 percünk maradt pontosan a déli kívánság műsor első órájából, ami azt jelenti, hogy még a következő órában is jöhetnek a zenei kérések. A zenéje a főszerep továbbra is. Ágnestől jött az üzenet. Sziasztok! Szeretném kérni Demjén Ferenc, Most kell eldöntenem című dalát Zsuzsi barátnőmnek, akinek hétvégén volt az esküvője, az ifjú pár tánca pedig nagyon megható volt. Ennek az emlékére szeretném kérni Demjén dalát, és egy egész életre szóló boldogságot kívánok nekik szeretettel. Ági kérésére játszom tehát Demjén dalát, itt a 104.6-on.

0: Június végéig lesz útlezárás a Sólyom utcán, újabb kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe a megyében, és kis településeken is lehet majd vért adni Hajdú-Biharban. Szilágyi Jitrus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szennymíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a Sólyom utca területén, ezért teljes szélességében lezárták az Ecsedi István és a Hold utca közötti szakaszt, olvasható a Vízmű ZRT honlapján. A lakók számára az ingatlanok megközelítése továbbra is biztosított, a forgalmat pedig kijelölt kerülőutak segítik északi és déli irányból. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett időszakban kerüljék el ezt a területet és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A kivitelezés várhatóan június végéig tart. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy püspökladányi nőt a helyi rendőrök összehangolt akcióban. A HAUN szerint a nő hosszabb ideje árulta a tiltott szereket a településen, ezért adatgyűjtést követően csaptak le rá. A lakásán tartott kutatás során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglaltak le. A nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben több fogyasztót is azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Májusban több hajdubihari helyszínen is várják az önkéntes véradókat, írja a HAON. Debrecen mellett több kisebb településen, Komádiban, Biharkeresztesen, Püspökladányban és Kabán is szerveznek véradást a következő napokban. Egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni, ezért kiemelten fontos a folyamatos utánpótlás biztosítása. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken minden higiéniai előírást betartanak. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Hétfőtől a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet majd látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert az együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
1: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Keleten felhősebb időre készülhetünk, de lassan itt is csökken majd a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomoly felhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé hagyja el hazánkat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lehet. A hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak még ki záporok, zivatarok.
3: A hírek után folytatódik az éri kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok Debrecenből.
2: Üdvözlöm, Marika.
1: Kérni én egy Charlie szerzemény, illetve dalt, egy szép Charlie dalt.
2: Egy szép Charlie dalt, oké, már is szétnéznek. Marika, mivel telik a délután?
1: Hát, házi munkákat csinálok éppen. Zsömlemorzsát daráltam az előbb, aztán le is halkultértem a rádiót, de mondom, hogyha valami olyat hallok, akkor már is abba hagyom.
2: Akkor a Charlie dal is ilyen lesz, hogy abba hagyja a melót.
1: Biztos, igen. Szép nyarat, minden jót kívánok mindenkinek.
2: Viszont kívánjuk, Marika. Szép napot, minden jót.
1: Igen.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerő.
1: Debrecen zenei kedvencei.
2: A mi kedvencei!
1: Megállás nélkül.

0: No. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Az Eurolizing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Egyetem Sugárút 50.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
5: A Best FM.

0: hallgató telefonszám 500-540.
1: Hello, szia, Gizmo vagyok.
2: Hello, szia, hallgatunk.
1: Szeretném kérni Grém Magyarországon, ne tezgom a csincsben nem folyult, küldeném Franciskának, nektek be a stúdióba, és kicsit neki.
2: Oké, rendben. Jön a dal nektek, szia!
1: Szia, szia!

West FM szól a 104.6-on kellemes délután, jó munkát, kitartást mindenkinek a melóban, 3-4-2 felé közeledünk. Még mindig tudok teljesíteni dalkérést, csörögjenek bátran, 500-540 a forró drót, Dale Getta és Daddy Swims közöse érkezik a Gangán, méghozzá Biancának születésnapja alkalmából, aki imádja a West FM-et. Köszönti őt a keresztanyukája, aki imádja és az egész családja. Egy pörgős dallal, ami már is szól, itt a West FM-en.

0: első kézből az utakról.
1: Szia, Prozsi vagyok. Szeretnék szólni, hogy a négyesen Szoboszló fele a Sári Majornál nyírják a füvet, és

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en 6 perccel. 14 óra előtt hírekkel folytatjuk nem sokára, és egy egyórás zenei maraton is indul, ami azt jelenti, hogy a déli kivi elköszön szépen lassan, holnapig jegeljük a kívánságműsor, de csak a délit. 17 órától ugyanis Balogh Vilmos teljesíti majd a zenei kedvenceket. Az irodában melós lányoknak küld Gergő még egy dalt, a Modern Talking-tól Biancának, Margónak, Anettnak és Dorottyának. Érkezik a Bradelloi, én pedig ezzel a dalak kívánok mindenkinek további kellemes délután a zenei kedvencek társaságában az elmúlt 4 órában Szabó.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: A fenntartható közlekedésről egyeztettek a repülőtéren, Hajdú-Bihari tölgy is a versenyben van az év fája címért, és nemzetközi szereplés lehetőségével búcsúzott Navarro a Loki-tól. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából, ahol a fenntartható és összehangolt mobilitási rendszerek fejlesztése volt a középpontban. A Dehíren az olvasható, a rendezvényen közlekedési, logisztikai és infrastruktúra fejlesztési szakemberek vitatták meg a jövő közösségi közlekedésének kihívásait, különös tekintettel az utas élményre és az integrált rendszerekre. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a növekvő forgalom és az új városrészek kiszolgálása hosszú távon további fejlesztéseket igényel, Debrecenben is, a térségben is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
3: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
2: Egy több mint 130 éves hajdúböszörményi tölgyfa is bekerült az év fája idei döntőjébe, amelyet az Ökotárs Alapítvány szervezésében választanak meg. A Haon cikke szerint a Ferenc József nevét viselő fa 1896-ban került a földbe, a Bocskai téri református templom mellett, és mára a város egyik kiemelt természeti emlékévé vált. A több mint 30 méter magas tölgy jelenleg a szavazás élmezőnyében szerepel, és közösségi voksolással lehet támogatni az évfája.hu oldalon június 30-ig. A DVSC a negyedik helyen zárta a futballbajnokságot a hétvégén, miután hazai pályán 2-1-re legyőzte az Újpestet, ezzel kivívta az UEFA Konferencia Liga selejtező szereplést. A Loki már a 11. percben vezetés szerzett Dzsudzsák Balázs szöglete után Meijász fejesével, majd a félidő ráadásában Kocsis Dominik növelte az előnyt. Nem sokkal a szezon lezárása után egyébként a klub bejelentette, távozik Sergio Navarro vezetőedző. A spanyol szakemberrel nem született ugyanis megállapodás a folytatásról, így egy idény után elköszön a csapattól, akár csak a teljes szakmai stábja. A hét elején még kitart a változékony felhős idő, majd fokozatosan csökken a felhőzet térségünkben is. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, elszortan számíthatunk még záporra, zivatarra is. Napközben 16-21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időt ígérnek, északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap napközben 23 fok lehet a csúcs.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tűz. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték. Hey!

0: Örök elől menekülő férfi ellen, és egy góllal nyert a Ferencváros a Loki kézisei ellen, Szilágy Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Vádat emeltek Debrecenben egy többszörös visszaeső borsodi férfi ellen, aki tavaly májusban csaknem 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy lopott autóval. A férfi ittasan jogosítvány nélkül vezetett, miközben több súlyos szabályt is megszegett, veszélyeztette a közlekedőket és a rendőröket, valamint több alkalommal megpróbálta leszorítani a motoros járőröket az útról. A vádirat szerint 7 piros lámpán hajtott át, szemben közlekedett az autópályán és a rendőrautónak is nekiütközött. Az ügyészség emberölés kísérlete és több más bűncselekmény miatt fegyházbüntetést indítványozott. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kapspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: Az FTC hazai pályán 30-29-re legyőzte a DVS és Scheffler csapatát a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. A miénk remekül kezdték a mérkőzést, az első félidőben átvették az irányítást, és 4 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. A második játékrész elején azonban gyorsan fordított a Ferencváros, a fővárosiaknál Simon Petra 10 gólig jutott, Böde Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Tublank 11 alkalommal volt eredményes. A keleti tájakon még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a változékony időben a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, 3 óra múlt, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hát, hogyha jól számolom, akkor még nagyjából egy kávé és 4-5 e-mail választja el önöket a munkaidő végétől. Mi addig is itt leszünk, ránk számíthatnak. Házhoz visszük önöknek a legjobb zenéket. A ma délután Rúzsa Magdival kezdjük, jön tőle a tejút. A hírek

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Köszi a kémeinknek, akik az utakról jelentenek nekünk folyamatosan. Például Mártitól tudjuk, hogy a 48-oson nagy cserénél ellenőrzés van, Hatházon pedig az Alkotmány utcán vannak kint a rendőrök.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: És biztos vagyok benne, hogy ma is megnyerjük a bújócskát az összes trafipaxsal szemben. Számítok önökre, mit látnak útközben, írják meg a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-540-et. Cserébe a közlekedési infókért pedig ilyen zadékkel jövünk önökhöz. Chaperone és a Good Luck Baby.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és Zsolt már is fogott nekünk egy újabb trafit. Azt írja, hogy Józsa és Böszörmény között a hosszú egyenesben is mérnek a bodaszőlői elágazás után. Köszi szépen, óvatosan a gázpedállal. Cserébe neked küldjük most a bikini dalát. Ez az Adj helyet a Besten.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufo.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
7: Közeleg a gyereknap! Vár Debrecen és a Debrecen Drive! Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, Lady Gaga és Bruno Mars és a Die With A Smile 2024 nagy slágere szólt. Hát most még visszamegyünk az időben, mert hogy 1987 egyik legnagyobb slágere érkezik most, George Harrison és a Got My Mind On You. Szerintem kevesen tudják, hogy ez egyébként egy feldolgozás. A dalt eredetileg egy, hát egyébként nem különösebben ismert, Ruby Clark nevű soul és R&B énekes adta ki, de nem ért el vele különösebb sikereket. Aztán George Harrison valamilyen csoda folytán a nővére padlásán találta meg ezt a régi 1962-es lemezt, megtetszett neki és elkészítette belőle a saját verzióját, ami azóta is a világ egyik legnagyobb slágere. Szóval George Harrison és a Got My Mind Set On You, itt a Best-en. Jó munkát!

0: 3 perccel. Jó munkát mindenkinek!
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És együtt felvirágoztathatjuk Debrecent. Ezt most szó szerint kell érteni, ugyanis a héten elkezdődik az egynyári virág- és balkonnövény palánták osztása a városban, ahogy minden évben most is az egyéni önkormányzati képviselők fogják kiosztani. A virágosztás szerdán 16 órakor Debrecenben az Acsádi út 40 számnál kezdődik, és utána a következő hetekben folyamatosan tart majd. A debrecen.hu oldalon minden részletet megtalálnak ezzel kapcsolatban. Tehát, ha szeretnének egynyári virágokat a balkonjukra, és mire szeretnének, akkor hajrá, éljenek ezzel a lehetőséggel. A város honlapján minden részlet fönt van ezzel kapcsolatban. A város kedvenc zenéi pedig itt szólnak nálunk. Jön az Aerosmith. You know you drive me up a wall, the way you make good.

Krisztál és a Sosem múlik el itt a Best FM-en a 104.6-on. Hát a 2025-26-os labdarúgó NB1 viszont elmúlt, ugye a hétvégén véget ért. A Loki kiharcolta a negyedik helyet és ezzel a nemzetközi kupában való indulás jogát is. Egyébként mai friss hír, hogy a Loki a második legnépszerűbb csapat a nézőszámok tekintetében az országban. A legtöbb néző a Fradi hazai meccseire volt kíváncsi, hát értelemszerűen 10.104 volt az átlag nézőszám az Üllői úton, utána pedig a Loki következik, ahol ebben az idényben a hazai meccseken átlagosan 7.216-an voltak a lelátókon, tehát a második legnépszerűbb csapat e szerint a DVRC. Ugye most pihenés jön a srácoknak, aztán június 17-én kezdik meg a felkészülést a következő szezonra. Váratlanul edzőkérdés is lett a csapat körül, ezekre szerintem mindenki hallott, minden esetre hajrá Debrecen, hajrá Loki. És hajrá Best FM, nálunk Pinkinek kell.

0: Opelt.
1: Június végéig lesz útlezárás a Sólyom utcán, újabb kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe a megyében, és kis településeken is lehet majd vért adni Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a Sólyom utca területén, ezért teljes szélességében lezárták az Ecsedi István és a Hold utca közötti szakaszt, olvasható a Vízmű ZRT honlapján. A lakók számára az ingatlanok megközelítése továbbra is biztosított, a forgalmat pedig kijelölt kerülőutak segítik északi és déli irányból. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett időszakban kerüljék el ezt a területet és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A kivitelezés várhatóan június végéig tart. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy püspökladányi nőt a helyi rendőrök összehangolt akcióban. A HAUN szerint a nő hosszabb ideje árulta a tiltott szereket a településen, ezért adatgyűjtést követően csaptak le rá. A lakásán tartott kutatás során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglaltak le. A nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben több fogyasztót is azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Májusban több hajdúbihari helyszínen is várják az önkéntes véradókat, írja a HAON. Debrecen mellett több kisebb településen, Komádiban, Biharkeresztesen, Püspökladányban és Kabán is szerveznek véradást a következő napokban. Egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni, ezért kiemelten fontos a folyamatos utánpótlás biztosítása. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken minden higiéniai előírást betartanak. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Hétfőtől a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet majd látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert az együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságban vannak,

0: keleten felhősebb időre készülhetünk, de lassan itt is csökken majd a felhőzet kiterjedése, máshol sok napsütés várható gomoly felhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé hagyja el hazánkat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lehet. A hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak még ki záporok, zivatarok.
1: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
2: Köszönjük szépen a híreket, a Vesztet hallgatják itt a 104.6-on. Csak szólok önöknek, hogyha négyig tartott a munkaidejük, akkor már 2 percre túlóráznak. Úgyhogy nyomás hazafelé, és a délutáni csúcsforgalomban is a Vest lesz a jó választás. Jön a Red Hot Chili Peppers, Speedball, K. Kevin, LL Junior, Kylie Rae Jepsen, Biorex, és még sokan mások. Kezdésnek pedig itt van Taylor Swift és az Oplite.
3: A hírek után

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: ezt a filmet tetszenek hallgatni. Ez itt a 104.6, jó utat hazafelé. Segítünk közlekedési infokkal, továbbra is trafiznak a rendőrök Hatházon az Alkotmány utcán, aztán ami új, és hát igen tudtuk, a 354-es elkerülőn is trafi van Bocskai kertnél, a 35-ösön Böszörmény előtt mérnek, a 48-osan pedig Nagycserénél figyelik az autósokat.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: És ahogy szoktuk, 5 órától kívánság műsor, nem kell kapkodni, de azért lassanként jöhetnek az első kérések. Az a biztos, ha már most ide csörögnek. 500-540 lehet dalokat kérni, tegyék oda magukat, 5-től 7-ig van is kívánság műsor. 500-540 akár már is csöröghetnek. És addig mi szól? Hát például most Pitbull dala, az a Give Me Everything.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Ponthalmaz, határok nélkül.
4: Vonalfesztivál a Vojtina Báb Színházban május 29 és 31 között.
5: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
6: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
7: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
4: Részletek vojtinabábszínház.hu.
8: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carttal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
10: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hey, this is Anastasia.
14: Hello, I'm Calvin Harris.
15: This is Carly Rae Jepsen.
16: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
17: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
11: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
11: A Best FM.
18: És ha ez a bárhol éppen a Vágóhíd utcán van, akkor figyeljenek oda. Tibi és Máté jelentette nekünk, hogy a Vágóhídon most történt egy ütközéses baleset. Azt írják, hogy hál' Istennek nem súlyos a dolog, de ott vannak a felek és tárgyalnak, és ez egy picit feltarthatja a forgalmat. Pontosított is Tibi és Máté, azt írják, hogy a Kujbusvill és a híd között történt az eset. Köszönjük szépen, tehát a Vágóhíd utcán egy kisebb baleset miatt előfordulhat némi torlódás. Legyenek óvatosak, hogyha az utakon csavarognak. Apropó, jön is K. Kevin és LL Junior és a csavargó. Most a Besten a 104.6-on.

0: hallgatják.
1: A 104.6-ot hallgatják, ez itt a Best FM. A 354-es elkerülőn továbbra is Trafipax, köszönjük szépen. A faragtáron pedig a sávlezárások miatt elég nagy a torlódás, ezt többen is jelezték nekünk. Illetve, amit még lehet, hogy nem szokott meg a vár... Sólyom utcán. Emiatt a Sólyom utcát az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti részen teljes egészében lezárták. Csak az ott lakókat engedik be. A többieknek kerülniük kell, hogyha a Budai Nagy Antal felé tartanak, akkor a Hold utcára érdemes ráfordulni. Ha a Veres Péter utca felé szeretnének eljutni, akkor az Ecsedi István utca lehet az Egér út. Tehát ez a helyzet a Sólyom utcán és környékén.
2: Best FM kívánságműsor.
1: Kevesebb, mint fél óra és kezdünk. Az önkérését is várom. Már lehet csörögni az 500-540-re és leadhatják a rendelést. Addig pedig dudoráztuk most együtt Biolex dalát. Ez az én rózsám.
3: Az én rózsám egy olyan szép lány, hogy koporsója

0: Podcastot hallgatják a 104.6-on. Hazafelé tart a város, jó utat mindenkinek. Gondolkodjunk előre, fontos közlekedési info lesz ez a következő hónapokban, hogy kezdődik a vízhálózat fejlesztése Szepesen, és ez most a hét közepétől szeptember közepéig komoly forgalomkorlátozásokkal fog járni. Szepes két irányból lesz megközelíthető. Délfelől a 481-esen lehet majd közlekedni, északfelől pedig a szepesi stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratáig lehet autózni, onnan pedig a sárga dűlőn keresztül a Szováti út irányába lehet majd eljutni Szepesre. De ez már szerdán aktuális is lesz, úgyhogy erre készüljenek az ott lakók, akik gyakran szoktak arra felé közlekedni, de vagy mindig segítünk, mondjuk mindig az aktuális infókat. Ha már közlekedés, akkor itt a Queen Bee és az autó egy szerpentinem. Egyébként meg mindjárt kezdődik a kívánságműsor. 500-540, hívjanak!
1: Most olyan kö...

Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és pár perccel ezelőtt beszéltünk róla, hogy ugye a Vágóhíd utcán történt egy baleset. Ezzel kapcsolatban azt írja nekünk Andi, hogy olyan nagy a torlódás, hogy már a Vágóhídra a Veselényi felől fel sem lehet kanyarodni. Reméljük, hogy azért ez hamarosan megoldódik, mert a mi híreink szerint maga a baleset azért nem volt olyan súlyos, tehát remélhetőleg az viszonylag hamar megoldódik majd, és nem sokáig fogja feltartani a forgalmat. Norbi pedig azt írja, szia, a Faraktár út elesett kifelé Pércs irányába, a hídra nem lehet felmenni akkor a dugóban. Arról nem tudunk, hogy ott lenne a sávlezárásokon kívül bármi más, ami akadályozza a forgalmat. Türelem, tornaterem. Vigyázzon magára mindenki a délutáni csúcsban. És számítunk önökre! 3933 1046 ide írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Önökkel vagyunk az utakon is. És hozzuk a jobbnál jobb zenéket. Például most itt van Burak Jeter és a Tuesday.

Ez a Best a 104-on, egy perc elmúlt 5 óra. A Vágóhíd utcán és a Faragtáron is nagyon nagy torlódás van, de mindkét helyről azt jelentik a hallgatóink, hogy lassan, de biztosan azért lehet haladni. Hát és lassan, de biztosan mi is megkezdjük a mai kívánság műsort. Itt az idő, hogy önök válogassák a zenéket. A 3933-1046-ra írhatnak, SMS, Viber, minden játszik, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Ezzel a dallal fogunk kezdeni.

0: Nincs is nélküle kívánságműsor. A Huntrix és a Golden Jan a hírek után.
1: A fenntartható közlekedésről egyeztettek a repülőtéren, Hajdú-Bihari tölgy is a versenyben van az évfája címért, és nemzetközi szereplés lehetőségével búcsúzott Navarro a Loki-tól. Szilágy Jícus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából, ahol a fenntartható és összehangolt mobilitási rendszerek fejlesztése volt a középpontban. A Dehíren az olvasható, a rendezvényen közlekedési, logisztikai és infrastruktúra fejlesztési szakemberek vitatták meg a jövő közösségi közlekedésének kihívásait, különös tekintettel az utas élményre és az integrált rendszerekre. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a növekvő forgalom és az új városrészek kiszolgálása hosszú távon további fejlesztéseket igényel, Debrecenben is, a térségben is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
3: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító pajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Egy több mint 130 éves hajdúböszörményi tölgyfa is bekerült az év fája idei döntőjébe, amelyet az Ökotárs alapítvány szervezésében választanak meg. A Haon cikke szerint a Ferenc József nevét viselő fa 1896-ban került a földbe, a Bocskai téri református templom mellett, és mára a város egyik kiemelt természeti emlékévé vált. A több mint 30 méter magas tölgy jelenleg a szavazás élmezőnyében szerepel, és közösségi voksolással lehet támogatni az évfája.hu oldalon június 30-ig. A DVSC a negyedik helyen zárta a futballbajnokságot a hétvégén, miután hazai pályán 2-1-re legyőzte az Újpestet, ezzel kivívta az UEFA Konferencia Liga selejtező szereplést. A Loki már a 11. percben vezetést szerzett Dzsudzsák Balázs szöglete után Meijász fejesével, majd a félidő ráadásában Kocsis Dominik növelte az előnyt. Nem sokkal a szezon lezárása után egyébként a klub bejelentette, távozik Sergio Navarro vezetőedző. A spanyol szakemberrel nem született ugyanis megállapodás a folytatásról, így egy idény után elköszön a csapattól, akár csak a teljes szakmai stábja. A hét elején még kitart a változékony felhős idő, majd fokozatosan csökken a felhőzet térségünkben is. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, elszortan számíthatunk még záporra, zivatarra is. Napközben 16-21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időt ígérnek, északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap napközben 23 fok lehet a csúcs.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: És most!
5: Indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
5: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog István Vilmos. Még el se kezdtük, de már itt tornyosul előttem egy csomó kérés. Nem fogunk unatkozni ma sem. Este hétig kívánság műsor a Besten. 39-33-104-6 ide írhatnak, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Állok rendelkezésükre. Na hát, és akkor kezdjük el. Például nem sokára Norbi küldi majd a feleségének Ernának napjaink egyik legnagyobb slágerét, Bibi Rexa és a New Religion. Előtte azt írja Fecó, hogy sziasztok, én a Kovalszkitól szeretnék kérni egy dalt, rátok bízom, hogy mi legyen az, küldöm a szerelmemnek, Alitának. Rendben van, a mintegyjel ezt fogom nektek játszani. Az első telefonálunk pedig ma Hanna, szia, parancsolj!
6: Csokolom!
0: Csokolom!
6: A Goldent kérem!
0: A Huntrix és a Golden, jó, kinek küldöd?
6: Az anyukámnak és az apukámnak, mert szeretem őket.
0: Rendben van, már is játszom!
6: Köszönöm!
0: Indul a kívánság műsor a Best of Man!

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: a 104-ot hallgatják. Elindítottuk a kívánság műsort, két teljes óra, amikor ön a főnök a Best FM-en, a 3933-1046-ra lehet írni, vagy csöröketnek, ha úgy jobb.
1: A hívható telefonszám 500-540.
2: 500-540.
0: Editnek küldjük nem sokára az egyik nagy kedvencét, George Michael és a Queen és a Somebody to Love, de előtte valakit várakozik már a vonalban. Halló, szia, adásban vagy.
3: Hello. Robi, a postás vagyok.
0: Szávasz, postás Robi, akkor te mindig kétszer csengetsz.
3: Igen, fiatal koromban így volt.
0: Igen, és manapság?
3: Ma már egy darab csöngetés is csoda.
0: Ó, oh. Hát megöregszik az ember, ilyenkor már ritkában csenget. Na, mit játszhatok neked?
3: A kezdtétől ad Afrikát.
0: Aha, kinek küldött?
3: Senkinek. Csak úgy szeretném hallani.
0: Jó, rendben van, jó kis dal, örök sláger a KFT és az Afrika. Játszom neked mindjárt.
3: Köszönöm, Vilikém.
0: Nagyon szívesen. Akkor ezzel folytatjuk a kíványság műsort, itt a Best-en.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
6: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

0: Remix, ez volt tőle az Én apám, ezt a dalt egyébként Jucus kérte.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Tudtam, hogy ma is rá lehet bízni önökre a zenei szerkesztést ebben a két órában. Jobbnál jobb dalok a láthatáron. Például jön majd az Üres szívek, ezt ma Zsolti kérte. Előtte Neil Diamond és a Sweet Caroline, Henrik szeretné meghallgatni munka közben. És ki van a vonalban? Haló?
3: Jó napot, az öcsém egy számot szeretne kérni. Gyere,
0: szia, te vagy az öcsi?
3: Igen.
0: Szia, hallgatlak.
3: Az apacot kérik.
0: Én képzeld, elértettem úgyis, ahogy ő mondta. Oké, kinek külditek?
4: Nekünk.
0: Mindenki, a családnak. Oké, értettem. Köszönöm, sziasztok! Hát akkor jöjjön, ahogy itt a fiatalok kérték, Bruno Mars és Rosé, és az Apache.

0: mai kívánság műsora. Én arra tippelek, hogy mindenki tudja fejből is a telefonszámainkat, de azért a rendkedvéért mondjuk el. SMS Viber 30 933 1046, vagy hívhatnak is.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Robi és István munka után hazafelé tartanak, és szeretnék meghallgatni Ásertől a jöjjet, mert hogy jöjj, vége a munkaidőnek, és itt miben segíthetünk. Haló, szia!
2: Szia, Sanyi vagyok, szeretnék kérni számot. Nem ilyen francról, hogy jöjj visszavándor.
0: És kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki szereti.
0: Csak úgy szeretnéd meghallgatni?
2: Így van.
0: Örök kedvenc, rendben van. Meghallgatjuk veled mi is, jó?
2: Köszönöm szépen.
0: Köszi, ciao, szia. Már is jön Demién, az 500-540, pedig hívjanak közben.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra. Peace out.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Ja, egy kis pár számot kérek. Szóljon minden ismerősömnek. Krisztián voltam.
0: A Best FM kívánság

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Újra lesz ingyenes virágosztás Debrecenben, vádat emeltek a rendőrök elől menekülő férfi ellen, és egy góllal nyert a Ferencváros a Loki kézisei ellen, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Vádat emeltek Debrecenben egy többszörös visszaeső borsodi férfi ellen, aki tavaly májusban csak nem 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy lopott autóval. A férfi ittasan jogosítvány nélkül vezetett, miközben több súlyos szabályt is megszegette, veszélyeztette a közlekedőket és a rendőröket, valamint több alkalommal megpróbálta leszorítani a motoros járőröket az útról. A vádirat szerint 7 piros lámpán hajtott át, szemben közlekedett az autópályán és a rendőrautónak is nekiütközött. Az ügyészség emberölés kísérlete és több más bűncselekmény miatt fegyházbüntetést indítványozott. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kapspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően, ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
5: Az FTC hazai pályán 30-29-re legyőzte a DVS és Scheffler csapatát a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. A miénk remekül kezdték a mérkőzést, az első félidőben átvették az irányítást, és 4 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. A második játékrész elején azonban gyorsan fordított a Ferencváros, a fővárosiaknál Simon Petra 10 gólig jutott, Böde Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Tublank 11 alkalommal volt eredményes. A keleti tájakon még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a változékony időben a hőmérséklet.
7: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et és a mai kívánságműsort hallgatják. Még ez az óra is az önök kezében van. Önök válogatják a zenéket. Egy drága hallgatunk a vonal végén.

0: Hello.
1: Jó napot, Julianna vagyok.
0: Üdvözlöm, miben segíthetünk?
1: Valami jó kis mai zenét kérek a lányomnak, Izabellának.
0: Üzenünk neki valamit?
1: Kicsit beteg, jobbulást kívánok neki.
0: Mi is.
1: Köszönöm.
0: Jó, akkor csupa mostani sláger, például Peggy Goo és az It Goes Like. Ezt ma Renáta kérte, és küldi mindenkinek, aki meg dolgozik. Előtte a Valmar és a Balatoni lány, Milán kedvence, neki játsszuk. Az órát pedig Teddy Swim slágerével nyitjuk. Jön a Bad Dreams, amit Enikő kért, és küldi a férjének. Best FM kívánságműsor, még egy teljes órán.

0: zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Gyorsan mondom a lényeget. Jude Law és Azalia és a Várnék Matyi küldi a testvérének. És előtte?
3: Jó napot kívánok! Michael Jackson-tól szeretném kérni a Billie Jean. Anyukámnak szeretném küldeni, mert ő nagyon szereti Michael Jackson-t, meg aki szereti Michael Jackson-t, annak szeretném küldeni.

0: 104-ot hallgatják, ez a Best FM, ahol minden este pörög a kívánság műsor, ez persze az önök érdeme, hiszen ezeket a jobbnál jobb dalokat ilyenkor önök válogatják. Az utolsó pillanatig lehet hívni, írni, SMS Viber 3933 104-6, vagy lehet csörgetni az 500-540-es Best FM forró drótot. Edit egy Republic dalt szeretne küldeni a családjának, a férjének és a két gyerekének, az az üzenet, hogy siet haza hozzájuk. Republic, ha még egyszer láthatnám, ezt fogom játszani nektek is, meg Gabriellának is, mert ő is ezt kérte. Halló, kívánság visor!
1: Karcsi vagyok, és szeretnék kérni a páromnak egy számot. A I Will Survive, nem tudom, hogy...
0: Gloria Gaynor, arra gondolsz?
1: Igen.
0: Okay. Hogy hívják a párodat?
1: Andina, és üzenem neked, imádom, nagyon szeretem, most dolgozom, és egy hónap múlva körülbelül ilyenkor tőle fogok kérni egy számot, majd kintről Horvátországban a barátaimnak, ahogy tavaly.
0: És onnan az orruk alá dörgölt, hogy ők pedig itthon dolgoznak?
1: Nem, hanem
0: a barátaim. Együtt mentek?
1: De együtt megyünk.
0: Oké, okay, az egész más. Jó van. Oké, okay, rendben van, fölírtalak. Június vége felé hívjál.
1: Ja, de június 12-től megyünk, úgyhogy...
0: Beírtalak a naptárba. Várni fogom, jó?
1: Köszi.
0: Ciao, szia. És akkor jöjjön Gloria Gaynor és az I Will Survive itt a Best-en.

érezni. Csak annyit mondani, köszönöm azt, hogy itt voltál vele. Csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznéd.

0: Jazz FM, a 104.6-ot hallgatják, kívánság műsorozunk 7 óráig. Az időnk az sajnos egyre kevesebb, úgyhogy siessünk a kérésekkel.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Zsuzsa és Dani kérésére mindjárt itt van Dániel Fi és a Boldog Igazán. Előtte két éperi és a The Wanted Getaway, az viszonylag ritkán szokott előkerülni a kívánság műsorban. Köszönet érte Noéminek, ma ő kérte tőlünk, és haló?
3: Szeretném kérni az Ariától egy számot apának, hogy szeretem.
4: Jó peré már benne, de több az, ami vár.

0: pillanatot hallgatják, ez itt a Best FM mai kívánság műsora. Dániel Fés, a Parnograszt és a Boldog igazán szólt az előbe. Ez jött még egy üzenet. Tamás írja nekünk, hogy sziasztok, én is ezt a dalt szeretném kérni. Küldöm minden kollégámnak, akikkel holnap nagyon nehéz melónk lesz. Üzem nekik, hogy pihenjék ki magukat ma este.
1: Best FM kívánság műsor.
0: És akkor, ami még belefér a ma estébe, például Rúzsa Magditól az Egyszer, ezt ma Marci kérte, és a férjének Petinek küldi. Aztán egy másik üzenet, sziasztok, én valami latinos dalt szeretnék küldeni mindenkinek, akit egy kicsit lehangolt ez a borongós idő. Figyelj, küldöm neked Shakira egyik nagy slágerét, jön majd a La Tortura. És haló, kívánság műsor, tessék!
2: Kocsis Tamás, szerint.
0: Szia!
2: Szeretnék valami gyerekes számot kérni.
0: Gyerekes?
2: Hát igen. A hetedik unokám bármikor megszülethet.
0: Ó, kisfiú, kislány?
2: Képzeld el, hogy nem tudják.
0: Nem, nem. Meglepetés lesz?
2: Igen.
0: Ah, de jó. Oké. Okay. Drukkolunk, hogy minden rendben legyen. Küldünk neked valamit mindjárt.
2: Oké.
0: Okay. Köszi, hello. Hát az élet a legnagyobb rendező, mert van gyerekes dalkérésünk. Itt van az, amit Attila kért. A Tankcsapda és az Alföldi Gyerek.

Június végéig lesz útlezárás a Sólyom utcán, újabb kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe a megyében, és kis településeken is lehet majd vért adni Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.

0: Kressz FM-en.
1: Szennymisz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a Sólyom utca területén, ezért teljes szélességében lezárták az Ecsedi István és a Hold utca közötti szakaszt, olvasható a Vízmű ZRT honlapján. A lakók számára az ingatlanok megközelítése továbbra is biztosított, a forgalmat pedig kijelölt kerülőutak segítik északi és déli irányból. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett időszakban kerüljék el ezt a területet és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A kivitelezés várhatóan június végéig tart. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy püspökladányi nőt a helyi rendőrök összehangolt akcióban. A HAON szerint a nő hosszabb ideje árulta a tiltott szereket a településen, ezért adatgyűjtést követően csaptak le rá. A lakásán tartott kutatás során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglaltak le. A nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben több fogyasztót is azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Májusban több hajdúbihari helyszínen is várják az önkéntes véradókat, írja a HAON. Debrecen mellett több kisebb településen, Komádiban, Biharkeresztesen, Püspökladányban és Kabán is szerveznek véradást a következő napokban. Egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni, ezért kiemelten fontos a folyamatos utánpótlás biztosítása. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken minden higiéniai előírást betartanak. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Hétfőtől a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet majd látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
1: Keleten felhősebb időre készülhetünk, de lassan itt is csökken majd a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomoly felhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé hagyja el hazánkat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lehet. A hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak még ki záporok, zivatarok.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringve.

nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitorogol, a hiúság megtett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: A fenntartható közlekedésről egyeztettek a repülőtéren, Hajdú-Bihari tölgy is versenyben van az év fája címért, és nemzetközi szereplés lehetőségével búcsúzott Navarro a Lokitól. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából, ahol a fenntartható és összehangolt mobilitási rendszerek fejlesztése volt a középpontban. A DEHÍREN az olvasható, a rendezvényen közlekedési, logisztikai és infrastruktúra fejlesztési szakemberek vitatták meg a jövő közösségi közlekedésének kihívásait, különös tekintettel az utas élményre és az integrált rendszerekre. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a növekvő forgalom és az új városrészek kiszolgálása hosszú távon további fejlesztéseket igényel, Debrecenben is, a térségben is. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője, azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A törös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító pajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapat.
0: Egy több mint 130 éves hajdúböszörményi tölgyfa is bekerült az év fája idei döntőjébe, amelyet az Ökotárs alapítvány szervezésében választanak meg. A Haon cikke szerint a Ferenc József nevét viselő fa 1896-ban került a földbe, a Bocskai téri református templom mellett, és mára a város egyik kiemelt természeti emlékévé vált. A több mint 30 méter magas tölgy jelenleg a szavazás élmezőnyében szerepel, és közösségi voksolással lehet támogatni az évfája.hu oldalon június 30-ig. A DVSC a negyedik helyen zárta a futballbajnokságot a hétvégén, miután hazai pályán 2-1-re legyőzte az Újpestet, ezzel kivívta az UEFA Konferencia Liga selejtező szereplést. A Loki már a 11. percben vezetés szerzett Dzsudzsák Balázs szöglete után Meijesz fejesével, majd a félidő ráadásában Kocsis Dominik növelte az előnyt. Nem sokkal a szezon lezárása után egyébként a klub bejelentette, távozik Sergio Navarro vezetőedző. A spanyol szakemberrel nem született ugyanis megállapodás a folytatásról, így egy idény után elköszön a csapattól, akár csak a teljes szakmai stábja. A hét elején még kitart a változékony felhős idő, majd fokozatosan csökken a felhőzet térségünkben is. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, elszortan számíthatunk még záporra, zivatarra is. Napközben 16-21 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időt ígérnek, északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap napközben 23 fok lehet a csúcs.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, vádat emeltek a rendőrök elől menekülő férfi ellen, és egy góllal nyert a Ferencváros a Loki kézisei ellen, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart.

0: Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Vádat emeltek Debrecenben egy többszörös visszaeső borsodi férfi ellen, aki tavaly májusban csak nem 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy lopott autóval. A férfi ittasan jogosítvány nélkül vezetett, miközben több súlyos szabályt is megszegett, veszélyeztette a közlekedőket és a rendőröket, valamint több alkalommal megpróbálta leszorítani a motoros járőröket az útról. A vádirat szerint 7 piros lámpán hajtott át, szemben közlekedett az autópályán és a rendőrautónak is nekiütközött. Az ügyészség emberölés kísérlete és több más bűncselekmény miatt fegyházbüntetést indítványozott. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: Az FTC hazai pályán 30-29-re legyőzte a DVS és Scheffler csapatát a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. A miénk remekül kezdték a mérkőzést, az első félidőben átvették az irányítást, és 4 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. A második játékrész elején azonban gyorsan fordított a Ferencváros, a fővárosiaknál Simon Petra 10 gólig jutott, Böde Bíró Blanka pedig 16 védéssel segítette csapatát. A debrecenieknél Tublank 11 alkalommal volt eredményes. A keleti tájakon még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a változékony időben a hőmérséklet.

0: Június végéig lesz útlezárás a Sólyom utcán, újabb kábítószer kereskedőt vettek őrizetbe a megyében, és kis településeken is lehet majd vért adni Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a Sólyom utca területén, ezért teljes szélességében lezárták az Ecsedi István és a Hold utca közötti szakaszt, olvasható a Vízmű ZRT honlapján. A lakók számára az ingatlanok megközelítése továbbra is biztosított, a forgalmat pedig kijelölt kerülőutak segítik északi és déli irányból. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett időszakban kerüljék el ezt a területet és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A kivitelezés várhatóan június végéig tart. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy püspökladányi nőt a helyi rendőrök összehangolt akcióban. A Haun szerint a nő hosszabb ideje árulta a tiltott szereket a településen, ezért adatgyűjtést követően csaptak le rá. A lakásán tartott kutatás során droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz szükséges eszközöket foglaltak le. A nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben több fogyasztót is azonosítottak, velük szemben kábítószerbirtoklás miatt indult eljárás. Májusban több hajdubihari helyszínen is várják az önkéntes véradókat, írja a Haon. Debrecen mellett több kisebb településen, Komádiban, Biharkeresztesen, Püspökladányban és Kabán is szerveznek véradást a következő napokban. Egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni, ezért kiemelten fontos a folyamatos utánpótlás biztosítása. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken minden higiéniai előírást betartanak. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Hétfőtől a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet majd látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
0: Keleten felhősebb időre készülhetünk, de lassan itt is csökken majd a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomoly felhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé hagyja el hazánkat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lehet. A hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak még ki záporok, zivatarok.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható.